0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: A Mausis.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Egy másik életben.
1: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
2: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Módosította alaptörvényjavaslatát a Tisza párt. Nyár végén felállhat a vagyonvisszaszerzési hivatal. Nem szűnik meg a késési biztosítás a MÁV-nál. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Nem árt, ha tudják, akik elindulnak Borsodabor és Zemplén vármegye fele, hogy útépítési munkaterületek reggel 7 óra után aszfaltoznak Virányos és Tisza nagyfalu között. És lényegesen nagyobb forgalommal kell számolni, ugyanis mától vonatpótló autóbuszok, valánjáratok szállítják a vasúti közlekedésben kapcsolatos utasokat, ugyanis 3 hónapig vágányzár, Nyíregyháza és Szerencs között, ezzel számolni kell. Na most a kerékpároknak a száma is lényegesen korlátozva van, hogy kiszállhat fel kerékpárral a volánjáratokra, erről előtte ajánlott tájékozódni. És Nyíregyháza belterületén is lényegesen nagyobb forgalom növekedéssel kell számolni, a Búzatér, Búza utca, Új utca, piacén a Pravaló tekintette, illetve a Rákóczi út, Tokaj út kivezető szakaszán. A város területén a helyreállítások mindenhol aktuálisak, és nyilvánvalóan iskolák közelében is sokkal nagyobb forgalommal kell majd számolni reggel 7 óra után. Köszönöm a figyelmet, további jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Módosította alaptörvényjavaslatát a Tisza párt. Magyar Péter visszavonta azt a részt, amely a keresztény kultúra védelmére vonatkozó alkotmányos passzust is törölte volna. A párt szerint félreértések alakultak ki, ezért pontosították a szöveget. Így már egyértelmű, kizárólag a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése a cél. A javaslat emellett 8 évben maximalizálná a miniszterelnöki mandátumot, és lehetővé tenni a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését is. A Fidesz szerint ugyanakkor a tervezett több pontja továbbra is súlyos alkotmányossági kérdéseket vet fel. Nyár végén várhatóan augusztus közepén kezdheti meg működését az új vagyonvisszaszerzési hivatal. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök egy interjúban. Elmondása szerint a vagyonvisszaszerzésről szóló törvényjavaslatot 1-2 héten belül nyújtják be. A hivatal a tervek szerint széles jogköröket

0: kapna, és a vagyonosodási vizsgálatok is hozzátartoznának majd. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a pártelnökökre is kiterjesztenék a vagyonnyilatkozati kötelezettséget, és ellenőriznék azok valóságtartalmát. A miniszterelnök szerint akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálódhatnak majd. Magyar Péter új kabinetfőnököt nevezett ki. A miniszterelnök kedden jelentette be, Sümegi Klaudia tölti be a tisztséget, akiről Magyar úgy fogalmazotta, az egyik legösszetettebb és a legnehezebb munka vár rá a következő 4 évben. Sümegi közgazdász, filmproducer, jelenleg az Oxfordi Egyetem Executive Leadership programjának résztvevője, és közel 1 évtizedes pénzügyi tapasztalat áll mögötte. Férjével egyébként közösen filmgyártó céget vezet, és ő volt az egyik alkotója a Tavaszi szél, az Ébredés dokumentumfilmnek, amely Magyar Péter politikai útját követi nyomon. A miniszterelnök köszönetet mondott elődjének, Velkei Györgynek is, aki a külügyminisztérium államtitkára lett. A NAV június 1-jéig vár társasági adóbevallást mintegy 400 ezer cégtől és kisvállalati adóbevallást több mint 100 ezer vállalkozástól. A számviteli beszámolót május 31-jéig kellett itt behelyezni. Aki ezt elmulasztja, akár az adószámát is elveszítheti. Az adót szintén június 1-jéig kell befizetni. A NAV idén is levélben keresi azokat, akik korábban késtek vagy egyáltalán nem nyújtottak be bevallást. Nem véletlenül, hiszen a mulasztás 1 millió forintos bírsággal járhat. A koncesziós rendszerek felülvizsgálatáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról és szigorúbb vagyonosodási vizsgálatokról is beszélt Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek adott pünköst hétfői interjújában. A kormányfő szerint több területen is átalakításokra készül a Tisza kormány, különösen ott, ahol az állam és a gazdasági szereplők kapcsolata érintett. Magyar Péter arról is beszélt, hogy csütörtökön Brüsszelbe utazik, ahol az uniós források felszabadításáról szóló keret megállapodás véglegesítése lesz a fő téma. A miniszterelnök szerint a cél, hogy Magyarország mielőbb hozzáférjen a visszatartott uniós pénzekhez. Nem változik a sportegyesületek állami támogatása. Ezt tisztázta a sportért felelős belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, az elmúlt napok találgatásaival szemben a klubokat érintő kormányzati döntés nem született. A miniszter szerint most az a legfontosabb, hogy a már futó sportprojektek és nagy események szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, ha a jövőben átláthatóbb sportfinanszírozást szeretnének, tiszta szabályokkal és erősebb ellenőrzéssel. Pósfai Gábor hangsúlyozta azt is, ha a sportszövetségek működésében a szakmaiságnak kell előtérbe kerülnie, és kevesebb politikai befolyásra van szükség a magyar versenysportban. Bajban a magyar-szerb olajvezeték projekt. A két országot összekötő mintegy 150 millió eurós kőolajvezeték közbeszerzési folyamata ismét megakadt. Ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt közel 2 milliárd forintos tendert támadták meg jogorvoslattal. A kivitelezési szerződést ugyan már aláírták az MDM vezette konzorciummal, de amíg a jogvédelmi bizottság nem dönt, a projekt áll. Az érintett 113 kilométeres föld alatti vezeték Horgostól Újvidékig kötné össze a két ország hálózatát, és évi 5,5 millió tonna olaj szállítására lenne képes. Lezárult a 2025-26-os tavaszi érettségi írásbeli időszak a Magyarországon. Az utolsó héten többek között fizikából, filozófiából, drámából és idegen nyelvekből vizsgáztak a diákok. A harmadik hét feladat sorai sokak szerint kifejezetten nehezek és összetettek voltak. Az első héten a kötelező tantárgyak magyar irodalom, matematika, történelem, valamint az angol és német nyelvi vizsgák zajlottak, majd ezt követték a választható tantárgyak. Az írásbeli megmérettetések után rövid pihenő vár az érettségizőkre. Az emelszintű szóbeli vizsgák ugyanis június 3-án kezdődnek, a középszintű szóbelik pedig június közepétől indulnak országszerte. Az új magyar kormány minden elköltött közpénzt megvizsgál, ahol korrupció gyanúja merül fel, ott jogi eljárásokat indít. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt egy prágai konferencián. A beszámolók szerint a tárcavezető hangsúlyozta. A kabinet továbbra is elkötelezett a jogállamisági mechanizmusok helyreállítása, az intézmények autonómiájának megerősítése és a sajtó szabadság visszaállítása mellett. Idén nyáron is felpörög a diákmunkapiac Magyarországon. A Minddiák szövetkezet szerint az átlagos órabérek bruttó 2200 és 2500 forint között alakulnak, de egyes területeken ennél jóval többet is kereshetnek a fiatalok. Kiemelten jól fizetnek például az informatikai, pénzügyi és nyelvtudást igénylő munkák. A legszorgalmasabb diákok akár havi millió forint feletti fizetést is hazavihetnek a nyári szezonban. A legnépszerűbb munkák továbbra is a vendéglátásban, a kereskedelemben és a fesztiválokon érhető el, ahol a következő hetekben tovább nőhet a munkaerőigény. Vádat emelt a Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség egy debreceni férfi ellen, aki a vád szerint még tavaly novemberben leiktatta, majd megfojtotta ismerősét. A két férfi egy sörözőben italozott, majd hajnalban a vádlott bérelt lakásába mentek. Az ügyészség szerint az elkövető szándékosan továbbította áldozatát, hogy ne tudjon védekezni, majd pénzt követelt tőle. A vita verekedéssé fajult, a vádlott többször megütötte, végül megfojtotta a sértettet. A helyszínre később érkező ismerős a férfi 600 000 forint készpénzét magához vette, ezért ellene bűnpártolás miatt emeltek vádat. Az ügyészség a fővádlottal szemben 18 év fegyházbüntetést indítványozott. Május 27-től nagyszabású pálya felújítás kezdődik a Miskolc és Nyíregyháza közötti vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon. A munkálatok augusztus végéig tartanak, ez idő alatt a vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között légkondicionált MÁV buszok szállítják az utasokat. A MÁV szerint a felújítás célja a sebességkorlátozások megszüntetése és a pontosabb közlekedés biztosítása. A változások az Intercity-ket és a személyvonatokat is érintik. A vasúttársaság a főváros felől Nyíregyházára utazóknak elsősorban a Debrecen felé közlekedő Nyírség Intercity-ket ajánlja, mert azon az útvonalon átszállás nélkül lehet eljutni a megyeszékhelyre. Új szabály szigorítja a műszaki vizsgát Magyarországon. A jövőben kötelező lehet ugyanis a hibátlanul működő guminyomás ellenőrző rendszer, vagyis a TPMS megléte. Az autonavigator.hu szerint a guminyomás szenzor a kötelező biztonsági rendszerek közé kerülhet, így ha a hibajelzés világít a műszerfalon, az akár azonnali bukást is jelenthet a műszaki vizsgán. Különösen problémás lehet azoknál az autósoknál, akik olyan téli kerékszettet használnak, amelyben nincs szenzor. Már korábban 2027 júniusáról volt szó, a legfrissebb információk szerint már idén november 1-től életbe léphet az új szabályozás. Már idén augusztusban megkapják a családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A támogatás mintegy 700 000 nehéz helyzetben élő család számára nyújthat segítséget a tanévkezdés költségeinek enyhítésére. A program célja, hogy a gyermekek megfelelő és biztonságos körülmények között kezdhessék meg az iskolát. A kormány emellett bevezeti a nyugdíjas szépkártyát is. Az intézkedés évente 200 000 forintos támogatást biztosíthat azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 250 000 forintot. A támogatás várhatóan ősszel érkezik meg az érintettekhez. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, vagyis a NEAK, és ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztár, röviden OEP lesz az intézmény neve, jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint az új OEP nem csupán kifizető helyként működik majd, hanem értékalapú biztosítóként is szerepet vállal az egészségügyi rendszerben. Az intézmény vezetésére Kaló Zoltán egészségügyi közgazdást kérték fel. A miniszter közölte, már megkezdődött az egészségügyi háttérintézmények átalakítása és az átadás átvételi folyamat is. A magyarországi autók több mint fele sérült előéletű lehet, erre jutott a Car Vertical friss elemzése. A jármű történeti adatok alapján a hazai autók 57%-a szenvedett már valamilyen károsodást. Bár a legtöbb esetben kisebb sérülés volt, az autók közel 2%-ánál a kár meghaladta a jármű értékének felét. A szakértők szerint komoly veszélyt jelenthet, hogy egyes súlyosan sérült autókat olcsón helyre állítanak, majd eltitkolt előélettel értékesítenek a használt autó piacon. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy tévhit, a Nyugat-Európából behozott használt autók automatikusan jobb állapotban vannak. Nem szűnik meg a késési biztosítás a MÁV-nál. Erről beszélt Hegyi Zsolt vezérigazgató a Visegrádi Országok vasúti vezetőinek budapesti találkozóján. A MÁV első embere hangsúlyozta, jelenleg nincs döntés a rendszer megváltoztatásáról, és továbbra is fontosnak tartják az utasok felé történő felelősségvállalást. Mint mondta, a késési biztosítás nem csak anyagi kompenzáció, hanem annak jelzése is, hogy a vasúttársaság nem fogadja el a jelentős késéseket. Hegyi Zsolt hozzátette, a legfontosabb cél továbbra is az, hogy minél pontosabb és kiszámíthatóbb legyen a vonatközlekedés a nyári időszakban is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sportírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Szettet tudott nyerni Fucsovics Márton a Roland Garros férfi teniszversenyének első körében, ám az olasz Matteo Berrettini felőrölte az ellenállását, és 6-7-7-5-6-1-6-2-es győzelmet aratott a nyíregyházi teniszező ellen. Fucsovics Mártonnak marad így a páros, amelyben az amerikai Marcus Gironnal szerepel majd együtt, ellenfelük az első kiemelt duó lesz. Az egyéniben elért harmadik hely után csapatban is bronzérmet szerzett Battai Sugár Limában. A Deac vívója a magyar női kart válogatott tagjaként szerepelt nagyszerűen. A bronz mérkőzésen Lengyelországot győzték le a mieink. Az Újpest és a Nyíregyháza is győzött hétfőn a férfi futszál NB1 rájátszásának utolsó tizedik fordulójában, így a címvédő Veszprémet megelőzve bejutottak a döntőbe. Az alsóházban kikapott a Haladás, ezzel a Pécs mellett a Vasiak búcsúznak az élvonaltól. A Nyírbátor 3-2-re nyerte a Veszprém otthonában, az Újpest 9-3-ra győzte le a Deacot, míg az A-Studio futszál Nyíregyháza 10-6-ra nyerte az Aramis vendégeként. Az utolsó fordulót rendezték a labdarúgó NB3-ban, az északkeleti csoportban a Kismárda 2 elsősége már korábban eldőlt, viszont tartalékcsapat nem játszhat osztályozót az NB2-be jutásért, a bentmaradásért az utolsó fordulóban is nagy harc volt. Végül a Sényő csatlakozott a már játéknap előtt is biztos kieső 60-hoz. A Deac hiába győzte le a Nyíregyháza második csapatát, a Cigánd nagyobb gólarányjal nyert a Kisloki ellen, így a cigándiak játszhatnak osztályozót a feljutásért. Íme az eredmények: Tiszafüred Ózd 3-2, DVTK 2-63-2, Termálfürdő Tiszaújváros Tarpa 1-1, Cigánd DVSC 2-5-0, Gödöllő Kisvárda 2-1-1, Deac Nyíregyháza 2-3-1, Sínyő Füzesabony 2-2 és Putnok Eger 4-1. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Ma térségünkben igazi kánikula lehet, viszont néhol előfordulhatnak zivatarok is. A szél sokfelé élénk lesz, zivatarok környezetében pedig meg is erősödhet. Napközben akár 31 és 34 fok közé is felmelegszik majd a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnökének, hát úgy mondjuk ilyen lakáskultúra magazinja, a Social-ön lakáskultúra magazinja, ahol bemutatta egyébként azokat az épületeket, ahol az előző kormány és annak vezetői dolgoztak, illetve úgy csináltak, mintha dolgoznának, vagy dolgoztattak, vagy valami, tehát, hogy a minisztériumok épületét, vagy minisztérium, több minisztérium épületét, valamint a Karmelitát is bemutatta. Mondom, az irat megsemmisítők azokat most már ki kellett találni, vagy ki lehetett volna találni, hogy ezeket a bútorba beépített irat megsemmisítőket, nem?
2: Mekkora
1: tehát,
2: ötlet.
1: Hogy olyan fiók, amit beteszel, amiben beteszed az iratokat, az összest, és akkor betolod, és akkor az nem másik feltűnő. Oldala már ki is jön. Tehát a beépített irat megsemmisítő. De ennyi ez nem volt. Látod, még az utolsó pillanatban látszott, hogy ezek az utolsó pillanatban kerültek be a rendszerbe, mert hogy egyébként beépítve lettek volna biztos a bútorzatba, meg a technikába, nem?
2: Most ezen elgondolkodtam, hogy ez milyen jól kivitelezhető.
1: Teljesen jó. Betold a fiókot, ez az a fiók. És utána mondanál, várjál, rossz fiókba tetted. Az egy fontos nemzetközi irat volt. Hoppá, rossz fiókba, mert na, mindegy.
2: Az az álommeló, amit szeretsz csinálni, de lehet, hogy nem fizet jól, vagy az, ami jól fizet, tehát van pénzed, de gyűlölöd. Hát tehát, igen. Hogy biztonságot ad.
1: Hát azért ülök még itt, látod. Nincs pénzem, de szeretem, de szeretem csinálni. Tehát ez ennyi. Ennyi
2: igen,
1: a történet.
2: Igen,
1: és van. Lehet már más kell csinálnom, ahhoz, hogy pénzt is keresek. Ledolgoztam az egész életemet, és még soha nem jutottam el, akár csak 3 napra is wellnessezni se. Így picit beköltöznék, kicsit kikapcsolódni. Szép napot kívánok mindenkinek. Na, tehát, hogy már ugye ezt is mondtuk, hogy mire használnák a...
3: Tehát van, én sem voltam még wellnessezni, soha.
1: Nem mondod?
3: Komolyan, soha.
1: De hát azért voltál már nyaralni, meg
3: nyaralni kéne, voltam, de wellnessezni soha, és nem is nagyon volt.
1: Hát miért nem voltál még olyan szállodában, ahol van mondjuk medence, meg ilyenek?
3: Tehát az voltam, ahol voltam medencében, de hát az nyilván nyáron kimentem. Volt olyan egyébként...
1: Gaci, biztos, hogy így van ez, vagy csak be akarsz költözni a Karmelitába?
3: Nem. Azért, én leszek, még soha nem próbáltam ki, hogy milyen az, hogy 3 napig nem csinálsz semmit, hanem csak fekszel, meg masszázs, meg
1: amúgy
3: szauna,
1: nem olyan szar dolog, meg ilyesmi.
3: Én minden reggel egy álommelóban vagyok.
1: Na, én is ezt kezdtük, hogy ez tök jó.
3: És Verával majd elmegyünk wellnessezni. Hozzáteszem egyébként a nyaraláshoz, hogy...
1: Laci, minden főnökének üzenem, akár ingyen is csinálnám, hogy hagyjátok ezt.
3: Így is ingyen csinálom, hova akarsz már? Végén még fizetek.
2: Szerintem én a szöges ellentétetek vagyok.
3: Te meg kifekszel a napra.
2: Én szétélem azt, hogy fekszem, érzem, ahogy ég a testem, és már lángol.
1: Ég a testem is.
2: És szó szerint úgy kell berángatni a napról, mert már azt
1: csorog a víz,
2: nekem,
1: minden a fejeden, nem?
2: Nem, azért annyira nem, tehát lehűtöm néha magam.
3: Akkor bemegy a vízbe.
2: De hogy igazából, igen, tehát jártam úgy, hogy Horvátországban konkrétan egyébként pesgett a bőröm már, mert vettem ilyen speckú, ilyen kókuszolajos nappalitot, hogy én feketén jövök haza.
1: Azon azt hitték, hogy grillezni is lehet rajta.
2: Konkrétan
1: már
2: egyébként
1: egy kört
2: tojás megsült volna rajtam. Tehát már olyan forró voltam, és csak ennyit hallgattam, hogy gyere már az árnyékba, nem megyek, nekem még itt jó. Utána azért rákverős voltam.
3: Akkor az étlapon, hogyha ezt látom, hogy maránsült tökörtojás reggelire.
2: Az a testem.
1: Az ilyen gurmé. Ezeket te találtad?
2: Igen. Még mindig összegyűjtöttem szürreális melókat. Tehát, hogy szállodák és matracszégek, vagy kutatók fizetnek azért, hogy aludj, teszteld az ágyakat, és figyelik az alvásodat.
3: Uh-huh.
2: Elmennétek? Elhát.
3: El.
1: Hát, amúgy
3: mondjuk unalmas,
1: de arra is ráunnál,
2: jó, de vinni ha megint
3: aludnék, felkelsz otthon, elhagyod a otthonodat, odatapálnál, nagyon nehéz napom lesz. Egyébként 8 órát kell aludnom az egyik szállodában, én most nem bírok visszaaludni. Majd hazamész és folytatod tovább.
1: Vagy hazamegy és nem alszol.
3: Igen, tehát azért az úgy...
1: Próbálsz fennmaradni.
3: Az úgy kemény.
2: Jó, de lehet kutyakaját is kóstolni.
1: Ne.
2: Ti kóstoltatok már egyébként száraz tápot?
1: Nem.
3: Állítólag az ilyen fullos prémium az...
1: Mert te fog kóstoltál,
2: igen.
1: Mi?
2: De.
3: Majd elmondom adáson kívül, miből készül, jó? Nem fogod megkóstolni.
2: De már túl vagyok
1: száraz,
2: rajta.
1: Figyelj, száraz kajánál, és akkor adod neki a száraz kaját, és akkor van, amikor így ott hagyja, meg kidobja oldalra.
3: Nagymár pozorolj, adj csak ide!
1: Nem, és
3: picur,
1: akkor úgy
3: add
1: csinálom.
3: Add ide a tálodat, megeszem én!
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető sport.
1: A keltető sport.
2: Jó sportolást kívánunk mindenkinek, és a sporthírek hallgatására is buzdítanánk minden kedves Sunshine hallgatót. Na mi újság, Laci, a sportvilágban?
3: Sok minden történt a hétvégén, úgyhogy van miről beszélni. Hát hosszú hétvége volt, nyilván ilyenkor több minden is történik. Fucsovics Márton sajnos vereséget szenvedett a Roland Garroson, így búcsúzott. Az első szettet megnyerte az olasz teniszezővel szemben, de aztán a folytatásban a többit elveszítette nagy csatában, illetve viszonylag sima szetteknél is, úgyhogy így számára befejeződött az egyes, párosban még azért versenyben van. A futszálosok versenyben vannak olyannyira, hogy az A-Studio futszál Nyíregyháza és az Újpest vívja majd az aranyéremért zajló döntőt a futszál bajnokságban. Ugye ezzel a stúdió nagyot lép előre, hiszen eddig a bronzérmes volt, már kétszer a bajnokság során, most legrosszabb esetben ezüstérmes, de hát erről nem is nagyon akarnak beszélni. Ha már ott vannak a döntőben, akkor sporttörténelmet szeretnének írni és legyőzni az Újpestet. Legutóbb sikerült az Újpestet megverni. Újpesten indul majd egyébként a párharc.
2: Ja, igen, mert három nyert meccsük.
3: Igen, és ők végeztek az első helyen a felsőházi rájátszás után, a Nyíregyháza lett a második, a Veszprém lett a harmadik, mint címvédő, ők bronzmeccsen lépnek majd pályára a Deac ellen. A Veszprém kikapott az utolsó körben a Nyírbátortól, ne vegyük el a nyírbátoriak érdemeit, azért le a kalappal előttük, hogy idegenben nyerni tudtak. A Deac kikapott az Újpesttől, ez gyakorlatilag ugye már papírforma volt, hiszen a Deac számára már nem volt tét, ők már biztos, hogy a bronzéremért játszhatnak. A Nyíregyházának viszont nyernie kellett az Arami Szellem mindenképp, hogy megtartsa a második pozíciót, bár így, hogy az Újpest, így, hogy a Veszprém nem nyert, igazából ezzel sem lett volna probléma, ha nem nyer, de mindenki úgy számolt, hogy azért a Veszprém talán legyőzi a Nyírbátort. 9-2 volt már a félidőben a stúdió javára, végül 10-6-ra nyertek az Aramis ellen a nyíregyháziak, úgyhogy jöhet majd a döntő, kíváncsian várjuk majd az Újpest elleni párharcot, a debreceniek pedig a harmadik helyért csatázhatnak, ami egy óriási előrelépés nekik is, hogy nem a kiesés elkerülésért kellett küzdeni. A Pécs és a Haladás esett egyébként ki. Az a Haladás, amely Sinorban nyerte a bajnoki címeket az elmúlt években, de anyagi gondok miatt eladták a legjobb játékosaikat, és idén búcsúznak az NB1-től. Aztán a győri női kézilabda csapat bebiztosította a bajnoki címét a Debrecen otthonában, egy szoros meccsen végül is legyőzték a Lokit, és így a Győr lett ismét a női bajnok. A kupát is megnyerték, ha jól emlékszem, szintén a Debrecen ellen, még a Bajnokok Ligája van nekik hátra. Veretlen egyébként a Győr az idei bajnokságban, egy meccsük van még hátra a bajnokságból, tehát valószínűleg azt is megnyerik, úgyhogy veretlenül lesznek bajnokok. A Bajnokok Ligájában pedig egy francia csapat ellen kezdenek majd a legjobb négy között a döntőbe jutásért, úgyhogy ott már majd mindenki természetesen a győrieknek szurkol, vagy legalábbis a magyar szívű emberek, azok meg szurkolók szeretnék, hogyha egy magyar csapat nyerné meg a Bajnokok Ligáját ismét. Aztán hétvégén folytatódott, illetve hát egész pontosan be is fejeződött a labdarúgó NB3-as bajnokság. Nagyon izgalmas volt, az utolsó fordulót rendezték. Az már eldőlt, hogy a Kisvárda 2 a bajnok, de miután van NB1-es csapat a Kisvárdának, ők nem juthatnak fel az NB2-be, nem játszhatnak osztályozót, mert a tartalék csapat az nem játszhat egy osztállyal alatta, ezért a második helyezett játszhat osztályozót, és így óriási csata volt a Deac és a Cigánt között, hogy melyik csapat lesz az, amely majd a második helyet elcsípi, és így osztályozót játszhat.
2: Hát de mennyire keserű már annak a csapatnak, meg a játékosoknak a szájíze, hogy
3: jó, de nem lenne igazságos.
2: Mester, nyertünk!
3: Igen.
2: Hát jó van, akkor maradjatok, ahol vagytok.
3: Maradnak, bajnokok lettek, azt azért elmondhatják. A mester is megy majd egyébként az NB1-es csapathoz dolgozni, meg jó néhány játékos is csatlakozhat, de nyilván nem igazságos, mert vannak olyan játékosok, akik visszajátszhattak az NB1-es csapatból a második gárdához. Négy vagy öt játékos, azt hiszem négy talán szerepelhet a tartalék csapatban is, és hát ezzel azért belenyúlhatsz, és nem olyan igazságos, hogy most leküldesz négy jó légióst például a második csapathoz, akkor azzal azért megnyerheted
2: az NB3-at. Ez tudod, hogy lenne igazságos? Hogyha fentről négy játékos lent játszat, akkor a lenti négyet, akik helyére beállt, azokat meg fent kell játszatnia. És akkor eldöntené, akkor már nagyobb tétje lenne.
3: Hát így is van benne egyébként kicsit sántít a történet, mert mondjuk azt mondod, hogy egy rivális ellen leküldesz négy játékost, egy olyan csapat ellen meg, aki nem rivális, ott meg esetleg csak a fiatalokat küldött pályára. Azért el lehet dönteni egy bajnokságot, hogy ki ellen milyen csapat találsz ki. Nyilván nem ez a cél, itt a legfontosabb cél az viszont rendben van, hogy erősödjenek a fiatal játékosok az NB3-ban, akik meg mondjuk sérülés után vannak az első csapatban, hogy visszanyerjék a meccs rutint, ezért játszhatnak az NB3-ban. Na, a lényeg, hogy a Deac állt a második helyen, és a Cigánd volt a harmadik a forduló előtt, a két csapat azonos pontszámmal állt, azonos győzelemmel állt, és a gólarány is majdnem azonos volt, egyel volt jobb a Deacnak, és a Nyíregyháza 2-t fogadták, 3-1-re nyert a Deac, és hát sokáig úgy tűnt, fél időben még ők álltak jobban, úgy tűnt, hogy ők játszhatnak majd osztályozót. A másik ágon volt a Cigánd DVSC 2 összecsapás, és csak 1-0 volt a fél időben, míg a Debreceni a Deac meccsen meg 2-0, de aztán fordult a kocka, 3-1 lett ugye a Deac eredmény, és a Cigánd pedig 5-0-ra győzte le a DVSC-2-t, így jobb gólarányjal végül is a Cigánd lett a második, és ők juthatnak majd fel, és harcolhatják ki esetleg az NB2-es tagságot. Ugye izgalmas volt az utolsó pillanatig, volt szerencsém a Debrecenben nézni ezt a mérkőzést, a Deac találkozóját, és hát jöttek az információk, mindenki azt nézte, mint régen tudod a körkapcsásban, hogy állnak, mi az eredmény, hogy van,
2: hát,
3: van?
2: Mikor egymástól függnek csapatok.
3: Igen, úgyhogy izgalmas volt, és tényleg egy jó kis mérkőzés volt. Mexikóban pedig nagyon készülnek a foci VB-re egy Guinness rekorddal, mert hogy átadták a világ legnagyobb ecsettel festett graffitijét, tehát nem sprével fújt, hanem ecsettel festett. Ezt ki kell emelni, mert egyébként graffitiből van már nagyobb, 200 négyzetméteres graffiti, és a futball a tematikája. Tehát az egykori mexikói hősöket ábrázolja, egészen az asztékoktól elindulva, hogy állítólag az asztékok már a foci elődjét, vagy legalábbis egyfajta labdajátékot játszottak még mielőtt.
2: Csak az még kocka volt.
3: Nem. Találtak olyan rajzokat, meg mindenféle feljegyzéseket, hogy volt már náluk labda, még mielőtt egyébként az európaiak bevonultak volna oda. Tehát ők úgy tartják, hogy a foci, vagy a labdajátékok elődje az tőlük származik, és onnantól kezdve aztán jönnek szépen az egykori mexikói hősök, akik nagyszerűen szerepeltek. Hát nem tudom, hogy Hugo Sánchezre mennyire emlékszel, arról volt híres, hogy ilyen ollózós gólokat lőtt, és...
2: A lever émlék, de úgy már
3: a 80-as évek végén volt. Ő volt az egyik legnagyobb mexikói sztár ilyen szempontból, és természetesen ő is ott van ezen a rajzon. Napokig készültek erre, és azt mondták, ami nagyon tetszett a mexikóiak, hogy lám-lám látványos dolgot és városszépítő dolgot nem csak nagyon sok pénzből lehet létrehozni, hanem kevés pénzből is, nem kell hozzá semmi, csak egy nagy üres falfelület, ami ott adott volt, meg néhány lelkes ember, akik egyébként ecsetet ragadtak, festéket fogtak, és egy látványos szép alkotást készítettek, ami tényleg a városnak a dísze, és ezzel bekerültek a Guinness rekordok könyvébe is.
2: És úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy nem vízfestékkel csinálták, mert esőt írnak meg.
3: Meg nem jön majd egy-két graffit, és aki esetleg összefújkálja és elrondítja, szerintem nem, azért ilyen nemzeti érzelem az megvan bennük, és nem fogják tönkretenni, úgyhogy szép lett, jó lett, készülnek egyébként a VB-re ők is, mint ahogy készülnek az amerikaiak is, ott is egyre több TikToker, meg olyan sztár áll a foci VB mellé, akik lehet, hogy eddig azt se tudták, hogy mi az, hogy foci VB, kivetítőkkel készülnek, például Miami-ban óriási készültség van, ők nagyon-nagyon várják már a világbajnokság
2: kezdetét. Lesz foci VB, komolyan az mi? Mm. Nem tudom, de nagyon várom.
3: Igen, és hát sokan úgy vannak vele, hogy szeretnék még utoljára látni Cristiano Ronaldo-t, vagy Messi-t a válogatott mezben, és szurkolni majd nekik a világbajnokságon. Meglátjuk majd, hogy milyen lesz ez a VB. Nagyon sok negatív dolgot is hallottunk, minden esetre az amerikaiak készülnek. Az biztos, hogy nem ez lesz a legolcsóbb világbajnokság.
2: De tévé előtt ülve ez is nyilván nyomon követhető. Azt nézem, hogy akkor hogy is indul el ez az egész.
3: Június 11
2: este 9 óra Mexikó, Dél-Afrika. Jó, oké. Benne vagyok, ott leszek. Okay. Hova kell nyomni, hogy ott leszek?
3: Már megint grillezni fogsz.
2: Hát az 11-e, a csütörtök, hát a csütörtök az jó.
3: Na, okay, az a péntek lett volna, akkor nem jó.
2: Hát a péntek az már necces, de majd esküvőkön bemondom az eredményeket.
3: Egyébként ez így lesz, nagy valószínűség szerint. Tehát ahogy aladunk majd előre, lesz jó néhány olyan mérkőzés, ami izgalmas lesz, és majd érdekli a NASZ népet is, hogy állnak.
2: Éljen az ifjú pár, és persze gratulálunk Brazíliának, aki legyőzte Marokkót 3-0-ra.
3: Igen, hol a vőlegény? Valahol a tévé előtt ül, és ott ugrál, mert nyert a tipmixet. Feltette az összes pénzt, amit
2: kaptam. Ül a WC-n csendben telefonnal, már másfél órája. Na, jó van, oké. már mondtam nektek, drága hallgatók, hogy Mexikó-Portugália döntő lesz, jó? Úgyhogy én ezt meg fogom fogadni.
3: Fú, hát ha ez lesz, azt gondolom, hogy ott a mexikóiak megőrülnek.
2: Meg én is.
3: Meg a portugálok is. Tehát, hogy ott azért két olyan nemzet, ami benne van a pakliban, akár lehet az is.
2: Meglátjuk. Jó, megnézzük, milyen occokat ad. Laci, neked köszönjük a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Ki mit lopott címmel a klubba, kik tartoznak. Természetesen a nagy lopások időszaka volt, és hát nagyon sok olyan ügy elkerül, most napvilágra kerül, de hát azért kicsikről se feledkezzünk meg. Tehát, ahogy mondani szokták. Tehát, ami kiütötte most a napokban a biztosítékot itt nálunk, ezt maradt, te találtad, hogy lopáson kapták Bujáki Ferencet, terpes, független polgármesterét az Egri Tesco-ban.
2: Igen, de nem akármilyen lopása.
1: Na,
2: Azért azt hangsúlyozzuk ki, hogy
1: sárga... Jó, hát nem tudott annyit, mint mondjuk a nagyok.
2: Hát igen, még igen. Nem jött bele, de sárgarépa kódjával legót lopott.
1: Micsoda? Sárgarépa kódjával legót lopott?
2: Igen.
1: És ez mondjuk pénztárnál valahol nem tűnt fel? Ja, nem, mert önkiszolgáló.
2: Igen.
1: Önkiszolgáló. Figyelj! Pali, hát hihetetlen. Tehát, hogy mondjuk ezt tanult, mondjuk az, hogy ezt tanulták a polgármesterek az elmúlt 16 évben, az mondjuk oké, tehát, hogy rendben van, de hogy ennyire kis stílbe...
2: De hogy nem ez volt az első eset neki, tehát ő egész héten trükközött ezzel.
1: Ezt egy hetet így végignyomott?
2: Igen, csak kiszúrták a biztonságiak, aztán viszlát.
1: Nagy a baj. Üzenem az új kormánynak, hogy gyorsan polgármester fizetéseket kell emelni, vagy valami, mert figyelj, itt is aztán probléma lesz, úgy látom. Amikor már legót lopnak a polgármesterek, jó, hát ne általánosítsunk, de hát egymásnak adtak ötletet a politikusok, és mondták, hogy igen, figyelj, ő ellopott egy milliárdot. Hát ilyen könnyű. Igen, használd a közbeszerzést.
2: De holnap avokádót vegyél. Az sokkal olcsóbb, akciós lesz. 1886-ban született meg a Coca-Cola. Fun fact, hogy az eredeti recept tényleg tartalmazott kokalevél kivonatot.
1: Úristen.
2: Úristíz.
1: És azóta minket átcsesznek.
2: Igen.
1: A kokalevelet azért visszatenni. Tehát így most így, hogy ezeket a tényeket így tudjuk, vagy igen. Így
2: miért
1: megismerkedtünk vele.
2: Igen,
1: miért kellett ezt kivonni?
2: Miért?
1: Hát nagyon ütős volt. Semmi más nem ittak volna, csak azt.
2: Én adtam volna, na mindegy. Én nem az átlag érettségizők közé tartoztam, én pont az írásbeli
1: részét.
2: Én az írásbeli részét.
1: Kiraktad a tetkóidat?
2: Nem, akkor még nem volt.
1: Nem volt?
2: Még nem volt.
1: Hát azt hittem, ezt már 5 éves korodban elkezdted varratni. Azt hittem, hogy 5 éves korodban elkezdted varratni, mert hogy annyi van, hogy úgy gondoltam, hogy hát biztos ez már gyerekkorban.
2: Anyud is azt mondta. Turborágó rámégett a napon. Tétel sorozatok voltak matekból. Meg is beszéltünk, hogy lesz letéve, tudod?
1: Aha, jaj.
2: Innen ebből. Mara elfelejtette a sorrendet, persze. Úgyhogy szépen Szőkely nem
1: adtúztam.
2: Igen.
1: Mindig olyan tanárokat küldenek be, érted, aki nem tud segíteni.
2: De ott is vannak jó fejek.
1: A testnevő tanár mit keres? Oké, de hát most a testnevő tanár, most mit érek vele?
2: Csináltad mit vele kis fekvőt, hát a felélénkülsz.
1: Igen, azt mondja, hogy izé, Pécike, 10 fekvő támasz.
2: Jó, az látom, nagy adat serkenti.
1: Látom, hogy pillec egy kicsit, fiam, látom, hogy pillec. Jó, négy ütemű, nem ám, hogy csak a sima.
2: Hozok egy szekrényt, ugordát.
1: Igen.
3: Meséltem már ezt a sztorit, nem meséltem?
1: Nem emlékszem.
3: Kérlek szépen, utolsó táborban voltunk.
1: Laci, olyan jó, hogy már nem is tudom, mivel kezdünk, érettségivel, érettségi. De már ott vagyunk, okay. A Balatonnál.
3: Akkor nem is építőtábor volt.
1: Érettségi elő.
3: Mászkáltam a aranyparton, szedtem ki a döglött angolnákat, tettem, és akkor megjelent.
1: És meghívtak egy kukoricát.
3: Igen, és akkor jött, és hozta a főtt kukoricát, hogy szegény gyerek, hát itt, ja, és nézd meg a barátja is. Ketten vannak. De többen is voltunk. Én ott láttam először ilyen éjszakai bárt, ami ilyen hát ilyen 0-24-es, és ilyen
1: ja, mert
3: konzumhölgyekkel.
1: Mert annyira megsajnáltak a német turisták téged, hogy elvittek még este téged az éjszakai bárba?
3: Nem, de miután nem kellett semmit vizetni.
1: A lokálba?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Elérkezett egy történelmi pillanat, ugyanis éles bevetésem volt egy takarító robot. Na most azt kell tudni, hogy megérkezett egy olyan humanoid robot, amely kitakarítja a lakásodat San Franciscóban. Az ég álljon meg benneteket, nekem nincs lakásom San Franciscóban. Tehát nekem ez volt a problémám, ezt elolvastam, aztán be is zártam a cikket.
2: Meg amúgy is akkor a kedvenc hobbiddal mi lenne? Hát te szeretsz takarítani.
1: Hát azt azért túlzás, hogy szeretek, csak szeretem, hogyha rend van inkább. Szóval 46 ezer forintért kitakarít egy 3 órás művelet által ez a robot, és már most élesben tesztelték, május közepén, május 14-én zajlott le az Egyesült Államok történetének első lakosság ügyfelénél végzett humanoid robot takarítás. Köszönjük szépen, mindenki jól van, nem sérült meg senki, de hogyha meg is sérülne bármi, akkor egyébként van minőségbiztosítás, szóval kifizetik az okozott károkat. Uh-huh. Na most az úgy történik, hogy letöltesz egy applikációt, bármilyen más egyéb szolgáltatásnál, kiválasztod a helyszínt, időpontot, és akkor egy idő után pedig majd a megadott időpontra nem egy fáradt arcú takarító érkezik, hanem ez a két lábon járó humanoid robot. Én még azért őszintén szóval mindig inkább egy fáradt arcú takarítónak jobban örülnék, de ott meg az lehet ugye a hátulütője, hogy hát egy idegen beengedne a lakásba, igen, szétnéz, ki tudja mit csinál. A robot úgyse csinál semmit, csak minden tele van kamerával. Csak tele van kamerával, rögzítik. Igen. Igen.
2: Ki tudja, ki nézi a kamerákon keresztül, ők már pedig, néznek szét.
1: Már pedig valaki nézi, mert egyébként van egyfajta ilyen humán erőforrás a gép mögött, ugyanis még nem elég okosak ezek a szerkezetek, ahhoz, hogy például egy fura alakú tányért, vagy poharat, hogyha megfog, hogy nem tudja, hogy hova tegye, vagy hogy fogja meg, és akkor olyankor van az, hogy az ilyen operátor központban ül egy ember, és akkor átveszi az irányítást. Akkor tulajdonképpen, hogyha valaki, akkor ez egy ilyen home office-ban is végezhető dolog, rányit az asszony, te mit csinálsz megint a gép előtt? Ja, a szomszédnál takarítok.
2: Igen.
1: Ne? Távolról. Uh-huh. Tehát, hogy te irányítod a robotot. Egyébként a robot az nagyon szépen megcsinál sokféle ilyen takarítási dolgot. Keresem itt például, hogy a portörlés, padlótisztítás, a ruhák összehajtása, elmosogatás, de könyörgöm, a mosogatás, folyton ezeket emelik ki, hogy mosogatás. De van mosogatógép?
2: Igen. Azt meddig tart berakni, utána meg kipakolni. Nagyjából ennyi a teendő. A hajtogatás, hát az megint nem egy nagy meló most összehajtogatni a ruhát. A portörlés, na jó, hát meg jó, ott vannak a porszívók, okay, meg a mindenféle, már robotporszívó, meg minden tudom, a kedvenced. Ahogy kiléptél az ajtó, azóta is mindenkinek ezt emlegetem. Gabi ott hagyta a robotporszívót, és belakadt azonnal az első.
1: Igen. Majd visszaszaladtam valamire a házba, mert valamit ott felejtettem, és már hallom, hogy dünnyög, már pittyeg, már sír. Hát mondom, gyerek, egy perce hagytalak itt.
2: Igen, igen.
1: És abban a tudatban hagytam itt, hogy lemerülésig, tehát itt ez egy órán, másfél órán keresztül, mint a kis angyal úgy fog takarítani, mire hazajövök, ki üti a szememet a csillogás. Na nem, ez nem így történt. Egyébként visszatérve erre a robotra, nekem az lenne a félelmem, hogy tudod, portörlés, hogy leveszi akkor a polcokról, meg a komódról, meg mindenhonnan a dolgokat, a tárgyakat, és nem ugyanoda rakja vissza. És hát akkor belépek nálam.
2: Nálad ez halmozottan. Hát és igen, meg hogy fogja meg? Honnan tudja, hogy most melyik a törékeny, meg melyik a kevésbé?
1: Mekkora erővel most kell megfogni
2: egy
1: vázát?
2: Igen, egy könyvet megfogni, vagy mondjuk egy műanyag repülőgép modellt, ami ki van rakva. Hát nem ugyanazzal az erővel kell megfogni. Tehát vannak itt komoly kérdések.
1: Mivel egy okos robotról van szó, nyilván neked egyébként akár hobbid, akár munkád, hogy modelleket raksz össze, akár modell repülőket, vagy bármilyen más tárgyakat. Tele van a házad ezzel. Oké. Megy, megfogja, hogy majd ugye alatta letörölget, de hát azzal a mozdulattal össze is roppantotta. Ugye. Mit tesz ilyenkor egy okos robot?
2: Összerakja.
1: A földre hullott darabokkal összeseprés és kidobja.
2: Így lett a MiG-29-esem propelleres. Eredetileg vadászgép volt, de egy An-2-est is összetört, rátette a propellert az elejére, és kész. Az is lett, ötvözi a kettőt, mert vannak ugye hajómodellek és meg automodellek. Na, hát tudtad, hogy a Titanicnak kereke volt? Na, ugye, hogy nem. Most már a robot összerakta neked.
1: Hát nyilván azzal kellett betolni a ízre.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: van crazy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Megszavazta az országgyűlés az 5 vizsgálóbizottság felállítását. Június végén lejár a gyermekvállalási határidő. Elbukott a NATO ukrán terve. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 5 új vizsgálóbizottság felállításáról döntött kedden az országgyűlés a Tiszapárt kezdeményezésére. A testületek a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos ügyeket, a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztésének kérdését, valamint a kegyelmi botrány és a gyermekvédelmi rendszer problémáinak felelősségét vizsgálják majd. A parlamenti döntés értelmében a bizottságok a következő időszakban meghallgatásokat tarthatnak, dokumentumokat kérhetnek be és jelentést készítenek az országgyűlés számára. A Hunren magyar kutatási hálózat jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a megújulás. Erről beszélt Tanács Zoltán keddi bejegyzésében. A miniszter szerint az lenne a legtisztább megoldás, ha a Hunren elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venni át a szervezet irányítását. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes kutatóhálózat kialakítása, amelyben a kutatók bíznak a vezetésben. A miniszter szerint a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések a Magyar Tudományos Akadémia és az egyetemek vezetőivel is. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hitelesek számára. Az államilag támogatott konstrukciót 2019 júliusa óta lehet igénybe venni, a szabályok szerint pedig 5 éven belül gyermeket kell vállalni a kamatmentesség megtartásához. A bank 360 szerint azoknak a családoknak, akik ezt nem teljesítették, büntető kamatot kell fizetniük. Ez akár 3.700.000 forint visszafizetési kötelezettséget is jelenthet, amelyet 120 napon belül egy összegben kell rendezniük az érintetteknek. Fokozott ellenőrzéseket indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a légitársaságokkal szemben. A vizsgálatok a járatkésésekre, törlésekre, a kártalanításokra és az ügyfélszolgálatok működésére is kiterjednek. A tavalyi ellenőrzések során egyébként országosan 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki, miközben az utasok összesen több mint 15 millió forintnyi kártalanításhoz jutottak hozzá. A hatóság emlékeztetett, 3 órát meghaladó késés vagy járattörlés esetén akár 250-től 600 euróig terjedő kártalanítás is járhat az utasoknak. Munkaerő hiányt és versenyképességi problémákat okozhat a tervezett vendégmunkás stop. Erről beszéltek debreceni vállalkozók és gazdasági szervezetek vezetői. A CETL, a BMW és a Mastergood képviselői szerint a magyar munkavállalók elsősége nem kérdés. Ugyanakkor több ágazatban jelenleg nincs elegendő hazai munkaerő. A gazdasági szereplők szerint különösen az iparban, az élelmiszeriparban és a szolgáltatásokban okozhat gondot a külföldi dolgozók hirtelen kiesése. Elbukott Mark Rutte terve a NATO-ban. A tagállamok ugyanis nem támogatták, hogy minden ország GDP-je legalább 0,25%-át fordítsa Ukrajna katonai támogatására. A javaslatot több nagy gazdaság, köztük az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország és Spanyolország is blokkolta. A NATO döntéseihez teljes egyetértés kell, így a terv lekerült a napirendről. Eközben több északi és kelet-európai ország szerint aránytalan a teherviselés, mert néhány kisebb tagállam GDP arányosan jóval többet költ Ukrajna támogatására, mint a nagyobb nyugat-európai országok.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma térségünkben igazi kánikula lehet, viszont néhol előfordulhatnak zivatarok is. A szél sokfelé élénk lesz, zivatarok környezetében pedig meg is erősödhet. Napközben akár 31 és 34 fok közé is felmelegszik majd a levegő.
1: A műsor...

Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Új kötelező elem jöhet a műszaki vizsgákon. Ősszel indulhat a nyugdíjas szépkártya program. Nem szűnik meg a késési biztosítás a MÁV-nál. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Új szabály szigorítja a műszaki vizsgát Magyarországon. A jövőben kötelező lehet ugyanis a hibátlanul működő guminyomás ellenőrző rendszer, vagyis a TPMS megléte. Az autonavigator.hu szerint a guminyomás szenzor a kötelező biztonsági rendszerek közé kerülhet, így ha a hibajelzés világít a műszerfalon, az akár azonnali bukást is jelenthet a műszaki vizsgán. Különösen problémás lehet azoknál az autósoknál, akik olyan téli kerékszettet használnak, amelyben nincs szenzor. Már korábban 2027 júniusáról volt szó, a legfrissebb információk szerint már idén november 1-től életbe léphet az új szabályozás. Már idén augusztusban megkapják a családok a 100.000 forintos iskola kezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A támogatás mintegy 700.000 nehéz helyzetben élő család számára nyújthat segítséget a tanévkezdés költségeinek enyhítésére. A program célja, hogy a gyermekek megfelelő és biztonságos körülmények között kezdhessék meg az iskolát. A kormány emellett bevezeti a nyugdíjas szépkártyát is. Az intézkedés évente 200.000 forintos támogatást biztosíthat azok a nyugdíjasoknak, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 250.000 forintot. A támogatás várhatóan ősszel érkezik meg az érintettekhez. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, vagyis a NEAK, és ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztár, röviden OEP lesz az intézmény neve, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint az új OEP nem csupán kifizető helyként működik majd, hanem értékalapú biztosítóként is szerepet vállal az egészségügyi rendszerben. Az intézmény vezetésére Kaló Zoltán egészségügyi közgazdást kérték fel. A miniszter közölte, már megkezdődött az egészségügyi háttérintézmények átalakítása és az átadás átvételi folyamat is. A magyarországi autók több mint fele sérült előéletű lehet, erre jutott a Car Vertical friss elemzése. A jármű történeti adatok alapján a hazai autók 57%-a szenvedett már valamilyen károsodást. Bár a legtöbb esetben kisebb sérülés volt, az autók közel 2%-ánál a kár meghaladta a jármű értékének felét. A szakértők szerint komoly veszélyt jelenthet, hogy egyes súlyosan sérült autókat olcsón helyre állítanak, majd eltitkolt előélettel értékesítenek a használt autó piacon. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy tévhit, a Nyugat-Európából behozott használt autók automatikusan jobb állapotban vannak. Nem szűnik meg a késési biztosítás a MÁV-nál. Erről beszélt Hegyi Zsolt vezérigazgató a Visegrádi Országok vasúti vezetőinek budapesti találkozóján. A MÁV első embere hangsúlyozta, jelenleg nincs döntés a rendszer megváltoztatásáról, és továbbra is fontosnak tartják az utasok felé történő felelősségvállalást. Mint mondta, a késési biztosítás nem csak anyagi kompenzáció, hanem annak jelzése is, hogy a vasúttársaság nem fogadja el a jelentős késéseket. Hegyi Zsolt hozzátette, a legfontosabb cél továbbra is az, hogy minél pontosabb és kiszámíthatóbb legyen a vonatközlekedés a nyári időszakban is.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma térségünkben igazi kánikula lehet, viszont néhol előfordulhatnak zivatarok is. A szél sokfelé élénk lesz, zivatarok környezetében pedig meg is erősödhet. Napközben akár 31 és 34 fok közé is felmelegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Több mint 20 évvel ezelőtt Jolandon és Beautiful Things itt a Sunshine FM-en. Jó reggelt, 6 óra 41 perc van, és hát beindult a nagy munkálat, és hát ezzel párhuzamosan most már vonatpótló autóbuszok is közlekednek. Pályakarbantartási munkálatok miatt történik mindez, tehát Szerencs és Nyíregyháza között. A mai naptól egészen augusztus 29-ig a vonatok helyett járnak ezek a bizonyos pótlóbuszok, úgyhogy erre kell készülni. Bővebb információt azért majd én is csepegtetek, de természetesen nézegessétek a sunshine.hu weboldalunkat, és ott is találtok ezzel kapcsolatban is, és mással kapcsolatban is érdekességeket. Sárga figyelmeztetés zivatarra. Ez okozza majd egyébként a lehűlést, vagy enyhülést, mert ma 32-33 fok lesz, holnap meg egy jó tízessel kevesebb, úgyhogy lengeruházat esernyővel, elképzelhető, hogy a délután folyamán ered majd az eső. Már most is egyébként érezhetően meleg van, 18-20 fok, kánikula, és aztán hidegfront okozhat majd panaszokat, úgyhogy kitartást kívánunk már a mindenkinek. Közben persze pörögnek a jó zenék is, többek között a Love Again-nel támad már is Dua Lipa, SMS-es Viber számunkon pedig küldhettek útinfókat. Köszi előre is, jó utat!

0: Hold my hand, Jazlyn énekelt. Jó reggelt, ez a Sunshine FM, 6 óra 51 perc van. Közben pedig nagyobb türelemre intenénk azokat, akik Debrecenben, a Harsona utcában, vagy azon környékén szeretnének autózni. Tegnap ugyanis megkezdődött a nagyfelületi felújítás. Hát az időjárási viszonyoktól függően várhatóan néhány hétig eltart majd ennek a helyreállítása. Ott ugyanis az utcában működő vállalkozások kamionforgalma miatt az évek során azért megsínlette az útburkolat ezt a fajta terhelést, úgyhogy a teljes rendbetét biztonságosabbá tenni a közlekedést. Ezt nagyon szépen köszönjük, és előre is várjuk. Május 26-án indult tehát ez a felújítás, tegnapi nappal, úgyhogy valószínűleg majd hetekig eltart ez. Aztán érdemesebb nagyobb menetidőre készülni, például Tiszanagyfalu és Virányos között, ahol egy 3,5 kilométeres szakasz újul meg. Ott is tegnap kezdődött az aszfaltozási munkálat, jelzőrök jelzőtársával, palacsintasütővel irányítanak, szóval legyetek türelmesek és előre tekintőek. Ha ezeken a szakaszokon járnátok, érdemesebb egy picivel korábban elindulni. És rövidesen friss hírek, információk, előtte persze jönnek a jó zenék is, mondjuk egy well hello-val.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Well Hello!
3: Sunshine FM, csak jó zene!
1: Csak jó zene! Nekünk ez szerelem!
3: Ez a Sunshine!

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sőt a megállás is tájékozódjanak az útszakaszokra, mi vonatkozik, mit írnak elő a kereszttáblák utasításai, és csak ennek megfelelően parkoljanak. A kórház, illetve a klinika közelében is lényegesen nagyobb forgalommal kell számolni már a reggeli időpontban, és a megállással kapcsolatosan azt úgy tegyék, bárhol is, hogy a folyamatos haladás biztosítva legyen a tömegközlekedési járművek részére. Debrecen és Pallak között több kerékpárossal is számolni kell ma napközben. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és balesetmentes szép napot!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Ősszel indulhat a nyugdíjas szépkártya program. Leitatta, majd megfojtotta ismerősét egy debreceni férfi. Nyári járattörlésekre figyelmeztet a Hungarokontroll. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Már idén augusztusban megkapják a családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A támogatás mintegy 700 000 nehéz helyzetben élő család számára nyújthat segítséget a tanévkezdés költségeinek enyhítésére. A program célja, hogy a gyermekek megfelelő és biztonságos körülmények között kezdhessék meg az iskolát. A kormány emellett bevezeti a nyugdíjas szépkártyát is. Az intézkedés évente 200 000 forintos támogatást biztosíthat azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 250 000 forintot. A támogatás várhatóan ősszel érkezik meg az érintettekhez. Vádat emelt a Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség egy debreceni férfi ellen, aki a vád szerint még tavaly novemberben leitatta, majd megfojtotta ismerősét. A két férfi egy sörözőben italozott, majd hajnalban a vádlott bérelt lakásába mentek. Az ügyészség szerint az elkövető szándékosan továbbította áldozatát, hogy ne tudjon védekezni, majd pénzt követelt tőle. A vita verekedésé fajult, a vádlott többször megütötte, végül megfojtotta a sértettet. A helyszínre később érkező ismerős a férfi 600 000 forint készpénzét magához vette, ezért ellene bűnpártolás miatt emeltek vádat. Az ügyészség a fővádlottal szemben 18 év fegyházbüntetést indítványozott. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem sürgősségi orvostani képzése. Sikeres szakvizsgát tett ugyanis a 90. sürgősségi szakorvos is. Az intézményben egyébként 12 éve indult az oxiológiai és sürgősségi orvostan szakvizsgáztatás, amely már a meghatározó szerepet tölt be a hazai sürgősségi ellátás szakember utánpótlásában. A képzés során kiemelt figyelmet fordítanak a kórházon belüli és a mentőszolgálati betegellátás összehangolására. A Debreceni Egyetem évente egyébként több mint 1200 hallgatót oktat sürgősségi tantárgyakból, emellett a mentőtisztek és a kiterjesztett hatáskörű ápolók képzésében is aktív szerepet vállal. Újabb üteméhez érkezett a debreceni Szepes városrész fejlesztése, folytatódik a közműhálózat és úthálózat korszerűsítése. A beruházás már május 20-án elkezdődött, és várhatóan szeptember 20-áig tart két ütemben. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi rend van érvényben, Szepes déli irányában a 481-es főút felől, észak felől pedig a Sárga dűlőn keresztül közelíthető meg. A Vértesi út felújítása miatt több helyen forgalomkorlátozások vannak érvényben. A kivitelező az érintett lakosok számára ingyenesen biztosítja a vármegyei autópálya matricát. A következő hónapokban tömeges járat törlésekre is sor kerülhet a nemzetközi légi közlekedésben, erről beszélt a Hungarokontroll vezérigazgatója. Túri Ferenc szerint a súlyosbodó kerozinválság és a közel-keleti konfliktus miatti légzárak komoly kihívást jelentenek az ágazat számára. Az iraki légtér kiesése miatt jelentősen csökkent a Magyarország felett áthaladó légiforgalom, több járat ugyanis déli útvonalra terelődött, elkerülve a magyar légteret. A helyzetet tovább nehezíti, hogy több nagy légitársaság, köztük az Emirates és a Qatar Airways is felfüggesztette egyes járatait.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen térségében igazi nyárias kánikula lehet, ugyanakkor változékony idő ígérkezik. Többfelé fordulhat elő zápor, zivatar, helyenként erős csapadékkal és széllökésekkel. A légmozgás élénk lesz, zivatarok idején átmenetileg viharossá is fokozódhat. Napközben 31 és 34 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en. A keltető és a reggeli ébresztő alakulat

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Vidám reggelt és sok türelmet az utakon, pontosan 4:08 van, úgyhogy bármilyen útinformációtok lenne, azt én nagyon nagy szeretettel és szívesen látom, várom. SMS és Viber falunk 0623 16 3000. 32-33 fokos csúcsérték, na idén ilyen meleg még nem volt, de gyanús, hogy ennél melegebb is lesz. Nagyon forró nyarat jósolnak, viszont egyelőre úgy néz ki, hogy holnaptól enyhülés következik, egyfajta hullámvölgybe érkezünk majd meg 22-23 fokokkal, de nem tart túl sokáig, ugyanis a hétvégére már megint kinyáriasodik majd az időjárásunk, akár a 30 fokokat is elérhetjük. Egyébként nyugaton lesz ma például igazán forróság, ott még a 35 fokot is megközelíti majd, mint ahogy például Kaposváron történt, még a 60-as években 35 fokot mértek. Azért az úgy eléggé terhelő. Na, hát ne terheljétek túl magatokat, kedves Hellák, Gyulák és Paszkálok, ugyanis ma a névnapotok van, úgyhogy szeretettel köszönt a Sunshine FM is, és hát szeretettel köszöntjük majd nyertesünket holnap után, ugyanis pénteken lesz az MG Crossover sorsolása, ami természetesen ugye magával hozza a Hotel Aurum páros wellness hétvégéjét is. Ha valaki megnyeri az autót, akkor értelemszerűen már ugye a hétvégi wellness pihenés is az övé lehet. Szóval, ha még nincs meg a regisztrációd, de szeretnél részt venni a játékban, akkor fotózd le az autót, a QR-kóddal regisztrálj, és bízz a jó szerencsében. Szóval pénteken kiderül majd, hogy ki lehet ez. Aztán közben ma üzemanyagár változás is van. A bruttó nagykereskedelmi piaci ár csökkenése, hála az égnek. A benzin 5 forinttal, a gázolaj 7-tel kerül kevesebbe. Úgyhogy kérnénk szépen ezt az irányt megtartani. Na, és ti melyik irányba autóztok, merre jártok, mit tapasztaltok, minden érdekel engem, SMS-ben vagy Viberen, de akár Facebookon a Sunshine FM üzenet falára is írhattok. So Easy, ez Olivia Dean felvétele, ezúttal egy kicsit turbósított verzióban, csak hogy lendületesen kezdődjön a reggel.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Milyen előnyökkel jár a mobil bankolás? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A digitális világ fejlődését a bankok pénzügyi applikációi is lekövetik. Az alkalmazásokban a legtöbb gyakran használt szolgáltatás már elérhető. Például forint vagy devizautalások indítása, számlatörténet és egyenleg megtekintése, csoportos beszerési megbízások kezelése, bankkártya aktiválás, letiltás, limitmódosítás. Az applikáció használatával gyorsan, kényelmesen intézhetők a pénzügyek, nem szükséges személyesen bankfiókot felkeresni vagy a telefonos ügyfelszolgálatot hívni. Az alkalmazásokkal 0-24-ben tudjuk pénzügyeinket intézni belföldön és külföldön egyaránt. Érdemes tájékozódni a bankok díjtételeire vonatkozóan, mert nagy részben kedvezőbb díjakkal számolhatunk, hogyha online végezzük a tranzakciókat, és nem ritka az sem, hogy ezek a tranzakciók online csatorna esetén teljesen díjmentesek.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: 50 millió forintra bírságolta a Nemzeti Adatvédelmi Információs Szabadság Hatósága a MediaWorks-öt. Nem függesztették fel Kocsis mentelmi jogát. Több mint 226 ezeren tanulnak szakmát. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: 50 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság a MediaWorks-re. A döntés szerint az Origo, a Magyar Nemzet, a Riposzt olyan internetes linkeket tett közzé, amelyek hozzáférést biztosítottak a Tiszapárthoz köthető felhasználók személyes adatait tartalmazó adatbázishoz. A hatóság szerint közel 200 ezer ember neve, címe, telefonszáma és egyéb adata válhatott elérhetővé egy interaktív térképen. A NAIC megállapítása szerint a személyes adatok közzétételére nem volt megfelelő jogalap. Egyhangú döntést hozott az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága Kocsis Máté ügyében. A testület azt javasolta a parlamentnek, hogy ne függesszék fel a fideszes politikus mentelmi jogát egy rágalmazási ügyben. Sasi Nagy Edith, a bizottság elnöke elmondta, magánvádas eljárásról van szó, ezért a jövőben is azt az elvet követnék, hogy ilyen ügyekben fenntartják a mentelmi jogot. A politikus hozzátette, szerintük korábban több esetben politikai nyomásgyakorlásra használták a mentelmi jog felfüggesztésének kezdeményezését. A végső döntést az Országgyűlés meghozta, végül nem függesztették fel Kocsis mentelmi jogát. Csökkenteni a képviselői juttatásokat és a költségkereteket, Magyar Péter. A kormányfő szerint, ha egy átlagos magyar munkavállaló nem kap 100 ezer forintos telefonkeretet, akkor a több milliós fizetéssel rendelkező országgyűlési képviselőknek sem járhat ilyen fokú kedvezmény. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a miniszterelnök és az állami vezetők fizetését is csökkentenék, a megtakarításokkal pedig egy teljes parlamenti ciklus működési költségét lehetne megspórolni 4 év alatt. A felszólalásban bemutatta Berki Ákost is, aki nem veszi igénybe a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó mentességét sem. A koncesziós rendszerek felülvizsgálatáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról és szigorúbb vagyonosodási vizsgálatokról is beszélt Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek adott pünköst hétfői interjújában. A kormányfő szerint több területen is átalakításokra készül a Tisza kormány, különösen ott, ahol az állam és a gazdasági szereplők kapcsolata érintett. Magyar Péter arról is beszélt, hogy csütörtökön Brüsszelbe utazik, ahol az uniós források felszabadításáról szóló keret megállapodás véglegesítése lesz a fő téma. A miniszterelnök szerint a cél, hogy Magyarország mielőbb hozzáférjen a visszatartott uniós pénzekhez. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint több mint 226 ezer diák vesz részt szakmai képzésben Magyarországon. A legnépszerűbb szakmák között továbbra is a szakács és a kereskedelmi értékesítő szerepel. Mindkettőt nagyjából 3600-an tanulják. A technikumokban és szakgimnáziumokban főként a szolgáltatási, műszaki és üzleti képzések vonzák a fiatalok. Különösen népszerű a pénzügyi számviteli ügyintéző szak. A szakképzőiskolákban a heggesztő és a villanyszerelő képzés iránt is erős az érdeklődés. A jelentés szerint ugyanakkor a szakmai képzésben tanulók száma enyhén csökkent az előző tanévhez képest.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: A Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamai alapján továbbra is stabil a forint árfolyama a főbb valutákkal szemben. 1 euró 359 forint körül mozog. Az amerikai dollár árfolyama 309 forint közelében alakul, amíg az angol font meghaladja 415 forintot. A svájci frankért jelenleg közel 394 forintot kell adni. Ma térségünkben igazi kánikula lehet, viszont néhol előfordulhatnak zivatarok is. A szél sokfelé élénk lesz, zivatarok környezetében pedig meg is erősödhet. Napközben akár 31 és 34 fok közé is felmelegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Szánk.

0: Tim Impala újdonság, az a Dracula szólt itt a Sunshine FM-en. Jó reggelt, 7 óra 41 perc van. Hát a vámpíroknak nem igazán tesz jót ez az égető napsütés, úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy csörgedezik benne vámpírvér, akkor szerintem keressen egy kis árnyékot mindenképpen. Laci viszont úgy néz ki, hogy kimerészkedett a napra, úgyhogy ő biztosan nem vámpír.
1: Kik ők, a Kalenék, vagy kik voltak a Twilight-ban? Na, hát... Jó reggelt, kis csokolom, hello!
0: Szia!
1: És na... csillogott a bőrük, és milyen szép volt, és minden lány odáig volt, amikor az indián srác levette a felsőjét.
0: Igen, azt nem értem egyébként, hogy hogy hogyan és mikor kapcsolták össze a vámpír históriákat a romantikával, mert én egy másik fajta vámpír történeten nevelkedtem, nevesül a penge, és ott teljesen más kép viselkedtek a vámpírok, és másképp voltak beállítva.
1: Azt hittem, hogy Dracula.
0: Hogy a Dracula.
1: Mert már az is így
0: hát igen,
1: van.
0: Rengeteg feldolgozás
1: van,
0: hát egy
1: látod, ott
0: is.
1: Van a Báthori Erzsébet történet, amiről ugye azt hallottuk, meg azt mondták, meg az anekdoták arról szóltak, hogy vérben fürdött, meg megölte az összes ilyen szolgáját, a fiatal lányokat, stb. És ilyen vérengző volt, miközben az egészből semmi nem igaz, roppant egyszerű volt, meg akarták szerezni a földterületét, meg a birtokát, és a magyar nemes úr ezt terjesztette el róla, és végül egy ilyen koncepciós perben végül is
0: karaktergyilkosság.
1: Így ölték meg, ha, és igen.
0: Csak akkor még nem volt rá szó.
1: Nem, csak így sokkal jobban hangzott, hogy ráfogták, és így akkor utálta nyilván ott a közvélemény is, vagy legalábbis az átlag ember. Hát már akkor is voltak ilyenek. Csak hát akkor még nem Facebooknak hívták, hanem kiállt egy ilyen bíró, vagy pap, vagy bárki, aki elítélte egy ilyen vizsgálat után, és ez lett az eredmény. Úgyhogy sok minden nem úgy történt, mint ahogy egyébként tanultuk, vagy halljuk.
0: Igen, minden esetre az biztos igaz, hogy a győztesek írják a történelmet.
1: Ennyi.
0: Nyilván ők közelebb ülnek a könyvhöz. Na, amiről beszélgetni fogunk, az egy vidámparki eset. Megvan a kalapács hinta, hogy az hogy működik?
1: Jaj, ne is mondd meg. Igen, életemben egyszer
0: nem
1: ültem
0: mondod,
1: egy
0: olyan.
1: De miközben a körhintától hánytam, meg rosszul vagyok mai napig, meg minden, de hát nyilván, amikor az ember még friss szerelmes, és a párja hát mióta van meg, vagy 2 hónapja volt, és elmentünk egy vidámparkba, ő sem merte mondani, hogy amúgy ő sem nagyon szereti ezt. Egy férfi ember, meg csak legyen már férfi, és akkor felajánlatom, beülünk oda, de titkon végig...
0: Mindketten a másik miatt ültetek be.
1: Igen, végig abban bíztam, hogy úgyis nem ezt fog mondani, és mondta, hogy hát ha szeretnéd, akkor üljünk. Nem annyira akarszom, de most már mindegy, üljünk. És hát akkor kipróbáltam, hát az szörnyű. Soha többé, tehát az, ahogy közeledsz a föld felé, meg ahogy hát az rossz. De ez így később, egy 30 évvel később így bevallottuk egymástak. Amúgy egyik sok sem élvezte.
0: Oké, és mit szólsz ahhoz, hogyha ez a kalapács hinta akkor áll meg egy áramszünet miatt, mikor te pont fent vagy, és fejjel lefelé lógsz.
1: Hát az, na, én ettől féltem a legjobban. Tehát nem elég, hogy közeledik a föld, amikor lefelé nézek, de hogy ha most megáll, kész. Én ott halok meg.
0: Hát Laci közeledett a sorban állva a kalapács hintához, egyik kezében a párjával, másikban egy agregátorral.
1: De milyen jó lett volna, akkor ez eszembe jut, mert csak megnyomom a gombot, és csak lerobbant. Na, hát sajnos nem tudunk menni. Viszontlátás, és akkor ott lógtak volna, csak egy gombot kellett volna megnyomni. Nem, szörnyű, és láttunk már ilyen baleseteket többször is.
0: Hát ebből nem lett baleset, amiről éppen szó van, de nem sokkal ezelőtt történt egy eset Vácon egyébként, egy ilyen kalapács hinta állt meg, és az üzemeltető azt mondta, hogy nem volt pánik, hát mondjuk azokon a videókon teljesen más hallatszik, amelyeket az ottaniak készítettek.
1: Estikén már megint lerobbant a héten, már negyedszer legyen szíves, jöjjön már, azt nyomja meg azt a gombot, vagy valami, hogy a főnök megforrasztom, mert ott egy kábel kicsúszott, te meg közben fent lóksz, fejjel lefelé,
0: lógsz már negyed órája, és igazából nem pánikolsz, csak annyit kiabálsz lefele, hogyha valaki tudna, a GLS futának szóljon, hogy kések.
1: Nem. Vigyetek fel az áldozatoknak egy kis vizet, legalább a nagy melegben, hűségek. Főnök, de nem tudják meginni, hát hogy fejjel
0: hát lefelé. Hogy ne tudnák, hozzad azt a slagot.
1: Vigyenek egy szívószálat is.
0: Nem elég nagy a nyomás, nem megy fel a víz. Úgyhogy, hát igen, azért ilyenkor van egy kis pánik. Konkrétan egyébként, csak hogy erről beszélek is, ízad a tenyerem. Tehát, hogy én még helyettük is félek, úgyhogy azóta már idő is eltelt.
1: De sem bírod ezeket?
0: Hát
1: semmit?
0: Nem.
1: A hullámvasutat sem?
0: Hát nem.
1: Meséltem neked életem első és egyetlen hullámvasút élményét. Az Olaszországban történt egy ilyen kitelepülő vidámpark. Ez a klasszikus, hát oda megy, ahol a nyaralók vannak, lent a tengerparton.
0: És ja, ez
1: hát,
0: ilyen haknis?
1: Hát igenis, oda letelepül egész nyárra, együtt. És akkor ott van. Óriás kerékkel, mindennel együtt. Na, ott ugyanez volt, hogy a gyerekem volt 3 éves, és hát nyilván be akart ülni a gyerek hullámvasútba, és a gyerek hullámvasútról tudni kell, hogy nagyjából ilyen hullám éppen hogy van benne, meg egy kukacnak van álcázva egyébként az egész kis vonat, és bemegy az almába, meg kijön az almából.
0: De lassan gondolom.
1: Lassan, igen.
0: És rá van írva,
1: pont azért, hogy a kicsi gyerekek ne féljenek, de hát én, mint a hős apuka, csak be kellett, hogy üljek mellé, mert mondta, hogy ő egyedül nem mer.
0: Vagyok én olyan bátor, mint egy 3 éves.
1: Na hát én remegő lábakkal beültem ebbe a remek hullámvasúba. Tudtam, hogy nem veszek jól. De egyébként ezt úgy, ahogy bírtam, de a leghangosabban szerintem én kiabáltam, megvisítottam. Az összes gyerek az ilyen, ó, de lassú, jaj, menjünk inkább a nagyobbra, az sokkal jobb lesz, én meg. De nem igaz, hogy sosem lesz vége. Nem, akkor mondtam azt, hogy ezt sem nekem találták ki. Amúgy nem rossz, tehát hogyha már másodszor vagy harmadszor mész, és már tudod, hogy mire számít, csak akkor már oké.
0: Az egyik fentragadt hölgy nyilatkozta azt, hogy miközben fölfelé megy a kalapács, azon vége, amelyikben mondjuk ő ül, az egy óriási adrenalin löket. Aztán mikor az ott fent megáll, néhány másodpercre, majd egyre több másodpercre is tudja azt, hogy ez már innentől nem nagyon fog mostanában elindulni, akkor kimegy az adrenalin, és aha, egészen másfajta életérzés lesz az emberen úrrá, miközben fejjel lefelé lóg. Hát itt elvileg egyébként egy 5 perces áramszünet volt, pont egyébként a fővezetéken, tehát hogy Vác városának fővezetékén volt az áramszünet, de én azt gondolom egyébként, hogy itt azért nagyon fontos lenne, hogy akkor ilyen esetben, mert ez már másodjára fordul elő állítólag, csak nem azon a településen, hogy akkor legyen valami
1: áramforrás. Hát akkor ez turpisság. Megvan az ottani áramszolgáltató embere, aki vicces kedvében volt, és azt mondta, hogy már odom a számítógépes játékokat, próbáljuk meg megállítani a kalapácsot fent. Tehát ez a figyelj, megy felfelé, most nyom meg a gombot! Tum, és benne a...
0: És az üzemben meg fogadásokat
1: küld. Igen. Szóval, nem rossz, de az enyém tegnap, hamarabb állt meg egy kicsit.
0: És indítanám, de beragadt a gomb.
1: Indítsuk el, várjunk 5 percet, mert amúgy hülyén hangzik, hogy akkor áramszünet meg stb. Tegyünk úgy, mintha központilag lenne hiba. És akkor így ezzel szórakoznak, már ezek szerint nem először.
0: Igen, lehetett volna egyébként egy lánykérés is, hogy a srác lentről kiabál, na akkor most már hozzám jössz.
1: Szerinted hányan verték volna meg utána? Tehát akik fent ragadtak a lánykérés, mert hozzád megyek, csak engedj le. az egyébként nagyon rossz. És tényleg az a, mert még lefelén állsz meg, közel viszonylag a földhöz, azt mondod, jó, oké, onnan még ki tudnak egy létrával szedni.
0: Kiugrok. Ja, egyébként itt is elvileg létrával szedegették lefele az embereket, de én arra gondolok, hogy inkább csak azokat, mert ugye a kalapácsnak itt két vége van, akik közelebb voltak a földhöz, valószínűleg csak azokat tudták leszedni létre, mert milyen létre kell oda?
1: Hát az nagyon,
0: nem. Tehát, hogy nagyon rossz. A fenti hölgy például csak akkor tudott lejönni, mikor már hagyták, hogy lejöjjön.
1: Uh-huh. Igen, de egyébként szörnyű. És nem csak az, hogy fent vagy a magasba, és ott megállsz, hanem az, hogy még ráadásul fejjel lefelé, előre. És akkor az összes vér az agyadba száll, nem hát tudsz igen. Mit csinálni, tehát hogy ez a...
0: Nem mered elővenni a telefonodat, hogy megnézzük Instagram, van-e értesítés?
1: Hát az se, hát ki leesik a kezedből, vagy bármi lesz, tehát nem.
0: Igen, de az üzemeltető egyébként azt mondta, hogy tényleg, hogy minden rendben volt, nem volt pánik, nagyon rövid ideig tartott, annyi egyébként, hogy nem vállalta fel az arcát az interjúnál.
1: Mondjuk az 5 perc, azt szerintem van, akinek 50-nek tűnt.
0: Hát az...
1: Vagy ki tűnt. De hát nyilván, aki meg ilyenre felül, az nem tériszonyos. Tehát az nem fél az ilyesmitől. Tehát akkor benne van a pakliban, lehet, hogy még kaptak egy ingyen menetet utána. Tessenek felülni a körhintára, az sem megy, mert még Pistike most heggezti a láncokat, mert egy-kettő elszakadt tegnap.
0: Na jó, én egy ilyet komolyan mondom, ki fogok próbálni, nem. De csak akkor, hogyha még lent történik az áramszünet. Igen. És beleülök, és mikor visszakapcsolnánk az áramot, akkor szállok ki.
1: Még mielőtt bántanánk a Vidám Parkot, akkor ezek szerint nem az ő hibájuk volt,
0: hanem
1: a központi hiba volt, igen. Tehát semmi probléma nem volt a Vidám Parkkal, megvannak az engedélyek, biztonságos, lehet menni, lehet használni, csak hát tényleg szegény Vidám Park üzemeltetőnek ez egy rossz reklám, mert innentől kezdve ki fog felülni rá.
0: Mert hiába mondod azt, hogy nem az ő hibája, meg hogy rajta kívül eső okok miatt, de hát igen, akkor is rosszul jön ki. Na, szóval az ilyen extrém, nem is tudom, nem sportnak nevezném ezt, ilyen extrém szórakozások, ami érdekel bennünket, tehát hogy akár egy óriás kerék, egy hullámvasút, egy körhinta, egy bungee jumping.
1: Ahol nekem az egyik legjobb volt egy ilyen extrém fesztivál, a bungee jumpingon gondolkodtam. Érdekes, akkor még nem volt se tériszonyom, se ilyen félelemérzet. 20 évesen még az ember bátor, és akkor beültem egy ilyen nagy felfújható labdába, amit egy dombról gurítottak le. És abba beszíjaztak. Az baromi jó volt. Egyébként, ahogy elkezd gyorsulni, olyan érzés, mint amikor egy versenyautóban ülsz, és tényleg az is elkezd gyorsulni, csak hát itt nyilván gurulsz, fejjel lefelé, és mit látsz? Semmi más, mint a szemben lévőnek az arcát. És hát nem így az agyad...
0: Ja, hogy páros.
1: Ketten ültök benne, és az agyad az nyilván...
0: Jó, van kit lehányni.
1: Igen, de ő azt érzékeli, hogy állsz, miközben egyébként gurulsz, és ezért aztán teljesen más az inger. Kipróbáltam most a legutóbbi repülő után, amit Béla javasolt, hogy az almás telefonban van olyan, hogy olvasási mód, ilyen kis pöttyök jelennek meg a telefon szélén, és amikor billeg a repülő, vagy leszáll, vagy felszáll, akkor ezek a pöttyök elkezdenek le vagy felmozogni annak tükrében, hogyha balra mész, akkor balra mennek, ha jobbra, akkor jobbra, ha fel, akkor fel. Pont azért, hogy a szemed ugyanazt a mozgást kövesse, mint hogyha kinéznél az ablakon, és látnád, hogy most le vagy fel mozgunk. Nem rossz, valamennyit segít, de mondjuk nekem még mindig jobb volt az, hogy kibámulok az ablakon, nézem a szárnyat vagy a tájat leginkább, és akkor tudom, mert ugye vizualizálni, csak kimondom, hogy most lefelé szállunk, felfelé szállunk. Ha ülsz középen, a középső sorban, szerintem a legrosszabb, mert csak a folyosót látod, meg a stewardest. Nem rossz látvány az sem, csak már mostanában csak lett a steward is. Már ezért látvány sincs meg.
0: Meg hogyha középen ülsz, akkor nem látod, hogy füstöl-e a szán, hiányzik-e belőle darab.
1: Igen, meg kijött-e a futómű, mondjuk azt amúgy sem látod. De az is félelmetes a repülőnél, amikor a fékszárnyakat kiengedik meg mindenfélét, és látod ott az összes hidraulika csövet, meg mindent, és az egyik természetes, állítólag az úgy normális, de amikor először repültem, én néztem, hogy
0: kilóg a vezeték,
1: hát egy csomó kapitány. Hiányoznak a darabok, mert mindenféle, hogy fogunk itt leszállni? Elhagytuk valahol a menet közben.
0: Valahol a szigeten is leesett.
1: Igen.
0: Na jó, szóval ezek az extrém szórakozó, vagy szórakozási lehetőségek érdekelnek. Mi az, amit kipróbáltál, mi az, amitől tartasz? Bungee jumping, körhinta, óriás kerék, hullámvasút, bármi jöhet, és közben a jó zenék is.

0: felül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kaparósors jegynapok a Grand Casinóban.
3: Látogass el hozzánk, kapard le az ajándék Grand Sors jegyet, és nézd meg, hogy nyertél-e.
2: Közel 5 millió forint összdíjazás.
3: Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
1: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz! Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk van.
2: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény!
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap, mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
6: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát, és soha nem fogy ki a jó kedvből. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt és balesetmentes célba érést kívánunk mindenkinek. A vonal végén Horváth László gépjármű szakoktató. Mit érdemes tudnunk Debrecen útjairól? Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntelek! Azt szeretném mondani, hogy Debrecenet elhagyta és Nyíregyháza irányába tart a 4-es számú főútvonalon egy túlméretes jármű, és ez okozhat problémát a sebesség tekintetében, tehát itt erre nagyon figyeljünk. A város belterületéről azt tudnám elmondani, hogy rengeteg mikromobilitási eszközzel, roller, bicikli, kerékpár, mindenféle eszközzel találkoztunk. Erre fölhívnám a figyelmet, hogy ezekre nagyon-nagyon figyeljünk és figyelmesen közlekedjünk, a meleg hatására elővették. De ugyanakkor az Erzsébet utca, Piac utca kereszteződésében még mindig megvan a feltúrás, valamint a Bartók Béla úton egy elromlott jármű akadályozza a forgalmat. Hát röviden tömören kitartást kívánnék mindenkinek és balesetmentes közlekedés.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Milliárdos projekt áll le Magyarországon. Már két embert előállítottak a verekedési ügyben. Napokon belül elindulhatnak a korrupciós vizsgálatok. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Elbukott egy több milliárd forintos magyarországi akkumulátoripari beruházás. Felszámolás alá került ugyanis az Andrada, amely az elektromos autók akkumulátor

0: történtek, ahol több ember ütötte és rúgta egymást. A rendőrök vasárnap állították elő a két fiatalembert, akiket csoportos garázdasággal gyanúsítanak. A nyomozás tovább folytatódik, további elszámoltatások is várhatóak. Az ügy nagy felháborodást váltott ki a városban, ezért a polgármester fokozott rendőri jelenlétet kért a szórakozó helyek környékére. Jogerősen is felmentette a bíróság a volt balmazújvárosi polgármestert az úgynevezett uszoda pénzek ügyében. A debreceni törvényszék döntése szerint a vádlott ugyan aláírta az állami támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó utalványokat, azonban tévedésben volt cselekménye jogi megítélésével kapcsolatban. A bíróság szerint a férfi a pénzügyi vezetők és a jegyző tájékoztatása alapján jogszerűnek hitte az utalásokat. Az ügyészség korábban különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt fellebezett, de a másodfokú bíróság helyben hagyta a felmentő ítéletet. Stabil állapotban vannak a tiszaújvárosi robbanás Debrecenben kezelt sérültjei, ezt közölte a Debreceni Egyetem. A múlt pénteki balesetben 4 súlyos égési sérültet szállítottak a klinikai központ égési centrumába, közülük korábban 2 lélegeztetőgépre szorultak. Az egyetem tájékoztatása szerint azonban a betegek állapota javult, és már egyiküknek sincs szüksége lélegeztetésre. A robbanás a múlt tiszaújvárosi üzemében történt, a balesetben 1 ember életét vesztette. Az ügyben továbbra is nyomozás folyik. Május 27-től augusztus 29-ig változik a közlekedés a MÁV-nál a Szerencs és Nyíregyházak közötti felújítási munkák miatt. A vasúttársaság tájékoztatása szerint közvetlen MÁV busz járatok közlekednek majd Debrecen és Miskolc autóbusz állomása között, érintve a miskolci tiszai pályaudvart is. Ugyanakkor kerékpárszállításra és csoportos utazásra nincs lehetőség. Az új magyar kormány minden elköltött közpénzt megvizsgál, ahol korrupció gyanúja merül fel, ott jogi eljárásokat indít. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt egy prágai konferencián. A beszámolók szerint a tárcavezető hangsúlyozta. A kabinet továbbra is elkötelezett a jogállamisági mechanizmusok helyreállítása, az intézmények autonómiájának megerősítése és a sajtószabadság visszaállítása mellett. Orbán Anita szerint a korrupció elleni fellépés az egész kormányprogram egyik központi eleme.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen térségében igazi nyárias kánikula lehet, ugyanakkor változékony idő ígérkezik. Többfelé fordulhat elő zápor, zivatar, helyenként erős csapadékkal és széllökésekkel. A légmozgás élénk lesz, zivatarok idején átmenetileg viharossá is fokozódhat. Napközben 31 és 34 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető mi?

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-e.
1: Jó reggelt, jó ébredezést, jó utat és jó munkát mindenkinek. Azt gondolom, ezzel talán össze lehetett foglalni azt, hogy mindenki más élethelyzetben van jelenleg. 8 óra 13 perc van, de azt nagyon reméljük, hogy mindenki kipihente magát, kialudta, mély, hosszantartó és pihentető alvása volt. Ellenkező esetben, hogyha ez hosszú távon működik, hogy nincsen pihentető alvásod, rossz minőségű az alvás, és tartós alvás hiányod van, az bizonyos egészségügyi problémákhoz vezethet. Például, hogyha valaki rendszeresen 7 óránál kevesebb alvással él, a szív- és érrendszeri betegségek, kettes típusú cukorbetegség, elhízás, depresszió kockázata, arról nem beszél, hogy a mindennapi működésre is hatással van, romlik a koncentráció, lassul a reakcióidő, gyengül a memória, ingerlékenyekbe kiválunk, folyton változik a hangulatunk, döntéshozatali képességünket is befolyásolja. Szóval mindenre rossz hatással van az, hogyha keveset alszunk, de hála az égnek, ugye, ránk ilyen.
2: Én most meg sem merek szólalni.
1: Szóval,
2: Ingerléken Gábort írta, hallották az elmúlt. Doktor Ingerléken Gábor.
1: Aki ezt írta, az véhetően egyébként 7 óránál többet aludhat?
2: Tehát, valószínű.
1: Tegye már a szívére a kezét, jelezze már az, hogy van itt köztünk olyan, drága hallgatók, aki legalább 7 órát alszik, vagy annál is több. Hát, a Laci, akkor menjek innen.
2: Igyekszem. Igen. De hát érdekes, ahogy öregszem, azért egyre csökken ez a távolság, nyilván, vagy egyre kisebb ez az alvásigény, de azért a 7 órát igyekszem tartani. A rómaiak megmondták, ezt már többször elmondtuk, hogy 7 óra lenne az ideális, de 7-8 óra, viszont az sem jó, ha többet alszol.
1: De Beatrice meg 8 órát.
2: Igen, mondott. De nincs az, nem az a pihenés.
1: Meg a munka.
2: Nem mondta, hogy aludni is kell.
1: Arról nem mondta, hogy hétvégén is dolgozni.
2: Igen, hogy érdemes ezt tartani akkor is, amikor hétvégén azt mondta, hogy jó, majd bepótolom, most csak 5 órát alszok, átlagban majd kijön a hét, mert hétvégén meg azt mondta, hogy most 9-10, állítólag az sem jó.
1: Tehát az sem nincs ilyen, hogy pótlás, nincs ilyen, hogy pótlás.
2: De egyébként, hogyha megszokod ezt az életritmust, és azt mondod, hogy 10 óra körül már pedig lefekszel és alszod, nyilván felborul az egész, amikor este 8-kor van mondjuk egy meccs, mint ahogy lesz majd például a futszál döntő esetén, és akkor nem tudsz lefeküdni 10 óra, akkor maximum ásítozol végig, de hát ha nem lesz unalmas például a mérkőzés, de hogy olyankor nyilván felborul egy rövid időre, de ezt aztán valahogy megpróbálod pótolni, vagy én újabban arra esküszöm, hogy ha meg tudod azt csinálni, hogy mondjuk 4 óra után még egy 20 perces szunyókáz, de nem többet, tehát végzel a nap végén, vagy napközben el tudsz szunyókálni 20 percet, esküszöm, az úgy feltölt, mint hogyha aludtál volna, nem tudom, néhány órát.
1: Igen, azután, tehát hogy akkor este 10-11-ig kitart a lendület, csak azt nem tudom, hogy ez a 20 perc délután az beleszámít abba a 7 órába, ami még ezzel a 20 percen sem lesz meg, mert azért gondoljunk arra, hogy ahol gyerek van, és főleg kicsi gyerek, és több kicsi gyerek is van, ott azért se anyának, se apának nincsen 7 óra alvása. Nincs. Ebben biztos vagyok, hát, és az évek
2: egész
1: tart.
2: Pici. Tehát ha egész pici gyerek, mint amiben most ti vagytok,
1: hát most mi
2: tart évekig, ebbe. Az egy év. Hidd el nekem, utána jobb lesz. Egyszer csak fordulni
1: fog. Ezt én nem akarom hallani. Ezt én nem akarom hallani, hogy majd egyszer csak jobb lesz, mert...
2: Nektek most jó.
1: Mert nekünk most nagyon jó. Tehát, hogy a feleségem szerintem alszik naponta 3 órát, én meg 5-öt. Tehát, hogy igazából jó, mert az már 8.
2: Nem, az ki fog tolódni. Tehát ő is be fog állni rendesen, és nem lesz ezzel probléma. Csak hát nyilván az első év az tényleg ilyen. Utána majd jobb lesz egy
1: nem,
2: kicsit.
1: Nem, Laci, mert akikkel beszéltem, azok meg pont ezt, hogy neked nagyon régen volt már kicsi a gyerek, mert akivel beszélek és kicsi, vagy 1-2 éves, azt mondja, hogy majd jobb lesz. Akinek már 5 éves gyereke van, azt mondja, hogy majd 5 év után jobb lesz, akinek 10 éves van, azt mondja, hogy majd jobb lesz, akinek 18 éves lesz, azt mondja, sose lesz jobb, és sose volt.
2: Ne legyél már ilyen pessimista, nem
1: pessimista
2: vagyok. Jó lesz az, hát simán végig alusz, hát ne hülyéskedj már, hát egy 5 éves, majd ha elviszed az óviba, mondjuk 6 évesen, hát úgy lefárad, hogy mire hazamész, a kocsiba el fog aludni, este lerakod 8-kor, reggel úgy kell majd kinoszogatni 6-kor az ágyból, hogy irány, mert kelni kell, de nem, megváltozik. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy egy középiskola előtt, egy 7-es, 8-os, azt meg hétvégén felverni nem tudsz. Tehát az majd 10 órakor benéz, hogy megvan még ez a gyerek, vagy még mindig alszik.
1: Csak kérdezem, hogy jól vagy-e, mert itt melletted a 10 centis elválasztó falnál, ami köztünk van, ott igen. Éppen betont keverünk. És,
2: te meddig aludtál, amikor mondjuk általános iskolás volt, 5.-6. hétvégén?
1: Hát hétköznap aludtam 8-ig, és mindig elkéstem. Hétvégén meg szerintem 10-ig is.
2: Ugye? Tehát azért mondtam, nem lesz. Az első év az nyilván az, az rossz. Tehát az, az,
1: már
2: az
1: csak, tényleg ilyen. Ha belegondolunk, akkor azt mondja, 14 év múlva középiskolás lesz. Jó, akkor igazából...
2: De nektek meg az első év mindjárt letelik, nem?
1: Fél évnél járunk.
2: Hát azért mondtam, már, akkor már előre felé kell nézni. Tehát már a fele megvan, már letelt. És akkor majd tudod, mi lesz. Tehát így betölti a szülinapját, meggyújtjátok a gyertyát, szuper, na holnaptól aludj.
1: Délig alvás.
2: Megbeszéltük, hogy egy éves korig marad haza, utána majd ki fog tolódni, hidd el, mert egyre többet fog enni, egyre tovább fog aludni.
1: Egyébként itt életkor szerint azt is lehozták, hogy, hogy mennyi alvásra lenne szükség. Tehát újszülötteknek 3 hónapos korig 14-17 óra, aztán csecsemők a 4 hónapostól 11 hónapos korig a 12-15 óra. Ami lehet, hogy megvan, mert ugye napközben vannak ezek a 40 perces alvások, tehát 2 óránként van 40 perces alvás, ami arra elég a szülőnek, hogy szárítót kiszedtem, mosogatógépet elindítottam, ruhákat elraktam, füvet lenyírtam, tehát hogy nincs is mindenre idő.
2: De ez miattad van, hát, csak mert hogy mindennek ott a élén kell állni. Ahelyett, hogy azt mondaná a párod, jó, akkor most a gyerek elaludt, akkor alszok. Nincs más választás, mert ő egyébként nem alszik.
1: Hát igen. Nyilván, igen, de az sem állapot, hogyha feltorlódik minden munka, mert a háztartás mellett azért az embernek van más dolga is, tehát hogy azért dolgozik is az ember. Na, de visszatérve az életkorra, tehát hogy a kisgyerekeknél az 1-2 éves korban már 11-14 óra, ami számunkra majd mindjárt érdekes lehet a felnőtt kor, de az óvodáskor például 3 és 5 éves korban 10-13 óra alvásra lenne szükség, 6 és 13 éves korban 9-11 óra, a serdülőknél már 8-10 óra hossza is elég, bár ők ezzel nem értenek egyet, és itt jönnek a felnőttek 18-tól 64 éves korig 7-9 óra hossza.
2: 7 óra 13 perc a mai alvásom. Most direkt kikerestem itt neked az okos órán, hogy
1: erről nem akarok hallani.
2: 24% volt mély alvás, 59% könnyű, hát nem aludtam olyan mélyen sokat, mert és 60-as volt a pulzus, mert most már jön az a melegebb időszak. És ezt ha nyitva hagyom az ablakot, akkor csicseregnek a madarak már 4 órakor, ami egyébként tök jó arra ébredni, meg a napkelte is nagyon
1: megveri
2: jó.
1: Megveri a kukás a kukádat.
2: Igen, csak akkor már korán kelsz. Ha meg ne, bezárod az ablakot, akkor meg egy idő után meleg van, mert felmelegszik.
1: Ó, hozzá fogsz szokni. Valahol a békák brekegnek, a kutyaugat.
2: Igen, hát és nálunk ez így mind van. Tehát béka brekegés, kutyaugatás, meg madár csicsergés.
1: És még a kakas
2: meg a kukás.
1: A kakas is a kukás.
2: Igen, de ma a kukások is később keltek. De hogy ha meg beklímázod a lakást, tehát hogy este lefekvés előtt lehűtöd, az is felmelegszik az éjszaka folyamán.
1: És meg fullasztó lesz.
2: Igen, azt meg nem szeretem, hogy kibekapcsolgatjuk éjszaka a klímát, tehát ez a amikor megy rád a hideg, akkor meg azért nem jó, nem jó nekünk sehogy se. Minden esetre most ez a melegebb időszak, ez nem kedvez az alvásnak. Állítólag hidegben kell aludni, minél hidegebb. Te ugye télen is hozzászoktál ez a 23-4 fokhoz.
1: Hát, ahogy a kisfiúk megszületett, ott inkább a 26 fokhoz szoktam hozzá.
2: Úgy nem lehet aludni. Legalábbis én nem tudom. Azt mondják, az ideális az a 19 fok lenne. Igen, hogy abban aludt
1: igen,
2: télen.
1: Csak nekem kényelmetlen a téli kabátom, hogy 19 fokban aludjon.
2: Most meg mit nem adnál? Mikor a klímát bekapcsolod, az meg 18-ra állítod.
1: Ez igaz. És az idősebb korosztálynak, tehát 65 éves kor felett pedig elég a 7-8 óra, de én, ahogy ismerem őket, jellemzően 5 óra alvás.
2: Persze, hát nyit a piac. Sietni kell korán reggel. Úgyhogy,
1: este még a tények extra, reggel meg már korán kell kelni, mert indul a teendő.
2: Állítólag a legegészségtelenebb az a váltott műszak, amikor igen, tehát hogy egyszer éjszakás vagy, egyszer nappalos vagy, és a szervezetnek a bioritmusa teljesen felborul, és nem tud, mikor az egyikhez alkalmazkodik, akkor jön a másik. Vannak olyan szerencsések, én ezt sose értettem, hogy megy az autóval, mondjuk akár egy kamionsofőr, kimegy a parkolóba, csettint egyet, és már alszik. Tehát, hogy tudnak így bealudni
1: biztos
2: emberek.
1: Biztos volt ilyen kurzuson.
2: Nem, gyorsan alvó kézikönyvén.
1: Hát a katonák is tanították régen.
2: Vannak ilyen módszerek, én már mindegyiknek elolvastam, utána néztem légzés, hogy nem tudom hány ütemre, 8 ütemre kell belélegezni, meg 8 ütemre ki, meg orron be, szájon ki, én nem tudom mi volt, és számolni, de hát én egész éjszaka csak matekoztam, mondtam, hogy 8 ütemre, hát megfulladok, mire végre levegőt vehetek. Úgy tényleg könnyű elaludni, ha megfulladsz.
1: Figyelj, akkor mondom neked a jó alvás titkát. Van egy ilyen 10-3-2-1-0 szabály. Ezzel nem tudom, hogy tisztában van.
2: Nem, mi az? Na.
1: Az, hogy a 10-es szám az azt jelenti ebben a kombinációban, hogy 10 órával lefekvés előtt koffeinmentes időszak. Tehát okay. Akkor számolj vissza.
2: Ezt tartom, rendben.
1: Mondjuk neked 24 órás koffeinmentes.
2: Nem, ma például pont van benne koffein, de nem akartam, mert nem tudtam, csak ittam egy ilyen izotóniás italt, ami kellett, mert az elektrolitok már kezdenek kiürülni a melegben. és aztán utána, amikor megittam a pezsgő tablettát, akkor olvastam el, hogy ja, hogy ez koffein tartalmú. Szóval ma nem fogsz szóhoz jutni. Igen?
1: De nem. Ezt észrevettem. Okay. Oké, a hármas szám ebben a kombinációban 3 órával lefekvés előtt vége az étkezésnek és az alkoholnak.
2: Igen.
1: Határeset.
2: Képzeld el, hogy a
1: szurkoló hazaér a nagy ünneplésből, igen, csattak részegen, és ül még az étkező asztalban, nézi, nem mer elaludni. Szóval mondja, mennyi van? 2,5 órát itt kell ülnöm, mielőtt elalszom.
2: Igen.
1: Jó. Oké. Okay. Okay, és akkor a 2-es szám, 2 órával lefekvés előtt fejezzük be a munkát, próbáljuk elengedni a stresszt.
2: Az
1: hát
2: igen,
1: de már életünk igen rész, úgyhogy nehéz elengedni.
2: Igen, akkor pittyeg a telefonod,
1: megint megnézed, 64 meg kíváncsi üzenet, vagy, mert hozzászoktál.
2: Persze, hát jó, meg biztos fontos.
1: Oké, okay, 1 órával lefekvés előtt digitális detox, tehát már telefonhoz nem nyúlsz, miközben szerintem legtöbbünk...
2: Ez összefügg még, a 2 órával nálunk.
1: Igen, még szerintem legtöbbünk előtte való percben is, még másodpercben is megnézi, vagy valamit nézeget
2: rajta. Hát egy tévére alszok el? A digitális.
1: Hát ha valami, hát nem tudom, hogy az számít. De
2: mindig ezen megy náluk a vita, igaz, hogy képes vagyok 10 percig keresgetni, hogy mi lesz az, amin elalszok, és mindig mondja a párom, ő már befordul és már alszik, és akkor mondja, hogy...
1: Jó lesz ez a Rambó, csak vedd a hangot.
2: Minek keresed, amikor úgyis elalszol 3 percet, mondtam, mert nincs kalambó, és még a most már a gyilkosságot se látom. Tehát pedig azzal kezdődik. De keresek valami olyat, amit már sokszor láttam, és akkor tudod, így garantáltan hamar. De általában azon alszol el, ami nagyon érdekel. Tehát mondjuk elkezdődik akár egy Forma 1, vagy akár egy foci meccs, ott garantáltan 5-10 perc, és már beszúnyók állok rajta. Hát most már nincsenek ilyen hangok se szinte. Már nincs paliklaszi, hogy üvölcsön annak felkiabáljon. De igen, ezeken a monoton hangokon ezeken viszonylag hamar beasz.
1: Neked akkor tudod, mi kellene a kalambóból? És ez egy nagyon jó TikTok trend is lehetne. Na most megint adjuk itt a jó ötleteket, hogy úgy összevágni a kalambókat, hogy a gyilkosság és a végeredmény. Tehát a 2 közötti rész azt teljesen elhagynánk, és akkor az egészet összefoglalni 1,5 percbe.
2: Hát végül is mindig tudom, hogy ki a gyilkos, mert azzal indul. Hogyha kalambó ez hogy deríti ki? Hát a számomra ilyen 40 éve rejtély, mert gyerekkoromban is néztem, de már hogy semmi.
1: Engem csak az érdekel mindig, hogy az a ballonkapát, az ki van most van néha.
2: Igen.
1: Na van még egy
2: és mi az utolsó szabály?
1: A nulla pedig az ébresztő elhalasztásának tilalma.
2: Ja, hogy ne kapcsoljam ki az ébresztőt, hanem hétvégén is pittyegjem?
1: Lehet. Uh-huh. Azért, hogy a rendszeresség megvegyen.
2: Nem, azt azért nem. Nem, mint hogyha nem. Most is felkeltem 5 óra 53-kor, mert 6-kor szoktam egyébként kelni, még mielőtt a pittyegő pittyeget volna.
1: De az a legjobb, hogyha magadtól ébredsz.
2: Jobb tehát egyébként, mert most már, jó, ahogy kell fel a nap, és nem húzom le teljesen a redőnyt, hogy jöjjön be egy kis fény, és akkor így tényleg olyan természetesebbnek.
1: Na, akkor te megaludtad a 7 órát, meg én 2 óra mínuszban vagyok, úgyhogy a műsoridő hátralevő részében csak zene lesz. Yeah.

0: Ez a Keltető Sport. Sunshine FM.
1: Sporthírekben gazdag szép reggelt kívánunk mindenkinek a Sunshine FM-en. Mi történt a sportvilágában, Laci?
2: Este konferencia liga döntő, Crystal Palace Rayo Vallecano mérkőzés, úgyhogy aki szereti a focit, az mindenképp tapadjon a képernyőre a ma este folyamán, és hát a hétvégén bajnokok ligája döntő Budapesten már érkeznek a szurkolók, vannak akik több napot is itt töltenek, és készülnek a rendőrök is, 4000 rendőr lesz kivezényelve Budapest utcáira. Direkt előre hozták 6 órára a kezdési időpontot, hogy te tudj nyugodtan grillezni.
1: Nagyon jó, mikor grillezzek délben?
2: Igen, hát felhívtak az UEFA-tól, és mondták, hogy Gabi, halljuk, hogy este soha nem ér rá, meg korán kell kelnie, nem lehetne előrébb hozni. Mondtam, hogy legyen 6 óra, azt mondták, legyen 6 óra. Nem, egyébként azért hozták előre, pont a szervezők miatt. Hogy könnyebb legyen a dolguk, nyilván a győztes csapatnak a szurkolói utána megszokták ünnepelni az adott helyszínen a találkozó. Azért 8 órakor még kezelni az örömittas szurkolókat még mindig könnyebb, mint hogyha este 10-kor kezdenek el a főváros utcán.
1: Hát ha évfélkor a zárásra már elfáradnak annyira, igen, hogy mindenki szétszélet.
2: Részben emiatt is, meg hogy a szervezőknek egy kicsit könnyebb legyen
1: akkor
2: a dolguk.
1: Végül is lehet fél, vagy lehetett 500 000 forint alatt szállást találni egy éjszakára?
2: Győrben, igen. Hát ott a közelben.
1: Bécsben.
2: Állítólag ugye 60 000 lesznek majd a helyszínen, és hát 18 000 jegyet kapott a két szurkoló tábor, de állítólag mind a Paris Saint-Germain, mind az Arsenal drukkerek így összesen talán 100 000 is jöhetnek majd, hiszen Budapesten rengeteg kiegészítő rendezvény is lesz, már állnak a közvetítő kocsik, ha minden igaz, akkor közel 3 milliárd ember nézheti majd ezt a bajnokok ligája döntőjét a hétvégén, úgyhogy óriási a készültség, már tényleg a televíziós társaságok, talán 70 társaság jelentkezett be, nem, 70 kamera lesz, bocsánat, csak az eseményen. Szóval nagyon-nagyon készülnek erre a döntőre, és hát reméljük, hogy minden rendben zajlik majd, de nyilván borsosak az árak, tehát főleg a szállásárak. Budapesten már nem nagyon lehetett kapni, ha lehetett, akkor pedig horror áron, úgyhogy szerintem akinek van jegye, meg aki szeretne részt venni az eseményen, ezt már lefoglalta időben, vagy legalábbis sokkal hamarabb. Egyébként, ha már a fociról beszéltünk, akkor Messivel kapcsolatban ugye a VB-re egy kis kitekintés, egy jó hír azoknak, akik szeretnék még látni Lionel Messit a világbajnokságon, ugye a hétvégén le kellett cserélni sérülés miatt, mert meghúzódott a combja, vagy legalábbis fájt a combja. Jelezték az orvosok, hogy minden rendben van vele, csak egy fáradásos izomsérülésről van szó, de nem súlyos.
1: Nem bírok ráállni! Igen. Minden rendben
2: akkor
1: van
2: is
1: vele.
2: Kell.
1: Minden rendben van vele. Ha ezt nyilatkozták,
2: szerinted
1: ezt mondják.
2: Még hogyha nincs minden rendben, akkor is ezt fogják mondani, mert különben akik kimondottan Messi miatt mennek, és Amerikában játszik, és Amerikában lesz, meg Miami-ban majd jó néhány mérkőzés. Hát,
1: majd megfedelő egy pályára.
2: Ennyi. Tehát, majd kiderül, még se jött rendbe a sérülés, ennyi. De nem, most úgy tűnik, hogy nem súlyos, úgyhogy játszhat majd a világbajnokságon jelen állás szerint. Fucsovics Marci viszont már nem játszhat a Roland Garroson, miután az egyes után párosban is búcsúzott. Sajnos az összes magyar teniszező kiesett a Roland Garroson egyesben. Marozsán Fábián még párosban versenyben van, de sajnos az egyestől mindenki búcsúzott, úgyhogy ez viszonylag rövid volt nekünk ez a Roland Garros, legalábbis az egyes tekintetében. És hát rövid volt az a randi is, ami létre sem jött, úgyhogy ennél rövidebb randit már nem is nagyon lehet létrehozni. Van egy hölgy, hát próbálom puskázni a nevét, Sophia Rainnek hívják talán. Ő egy OnlyFans modell, 23 éves, semmi különleges...
1: Hát már kezd kiöregedni onnan is.
2: Igen, semmi különleges nincs benne, azon kívül, hogy mindenhol hangoztatja, hogy ő még szűz. Én nem tudom, ez miért vált ki, ehhez képest erotikus tartalmakat oszt meg, de inkább a barátnőivel van, illetve azt mondta, hogy neki egyelőre nem találta meg az igazit, azt a férfit, akire vágyik.
1: Egyik közben egyébként a videókban levetkőzik,
2: igen.
1: Meg erotikus tartalmakat
2: igen,
1: mutat.
2: Igen, de még nem volt soha férfival, és hát ezért saját bevallása szerint még nem veszítette el a szüzességét, és jönnek az ajánlatok. Milyen érdekesek az emberek.
1: Hülyére vesz mindenkit ez a csajom.
2: Ez nekem is gyanús, de még az is lehet, hogy így van. És hát ebből csinált pénzt. Most egy NBA kosaras, illetve hát azt mondták, hogy sztár kosaras, de nyilván nem hozta nyilvánosságra a nevét. 4,5 milliárd forintnak megfelelő összeget ajánlott azért, hogy feküdjön le vele.
1: Hát már ne arra ugye, de azért nem sok embernek van a világon annyi pénz, hogy ezt megtehesse Mészáros Lőrincen kívül.
2: Igen, és azért is mondta azt a hölgy, hogy nem akarja a nevét nyilvánosságra hozni, mert nem akarja kellemetlen helyzetbe hozni, de nemet mondott, mert ez a 4,5 milliárd forint sem volt elég a jelek szerint. Hát gyorsan utána néztünk, 12 milliárdot keres évente azzal, hogy OnlyFans modellkedik. Gondolj bele, hogy mennyi követője lehet, meg mennyi
1: 12
2: milliárdot évente.
1: Hát figyelj csak, a szüzességemet 3 havi fizetésére én se adnám oda.
2: Igen, meg akkor elvesztenéd. Hát most gondolj bele, ez nem egy jó befektetés. Onnantól kezdve, hogy azt mondaná majd az a kosaras, hogy
1: 24
2: innentől én bizonyítani tudom, hogy már pedig nem. Uh-huh. Szerintem radikálisan csökkenne a követők száma.
1: Úgyhogy, és eltelt 20 év, és a lány 43 évesen még mindig szűz, de már 70 trillió dollár keres.
2: Igen, úgyhogy érdekes a történet. Én megnéztem, egy olyan átlagos lány, nem mondom, hogy csúnya, mert nem csúnya, szép. Tehát szép és csinos és stb.
1: De nem ér 4,5 milliárd.
2: Biztos nem. De én biztos, hogy nem adnék annyit.
1: Gyerekek,
2: Béka lenne akkor sem.
1: Miről beszélgetünk? Tehát, hogyha kicsit-két távolabb lépünk ettől az egész beszélgetéstől, hol jár ez a világ?
2: Igen.
1: Hát egészen katasztrófa.
2: Ez így van. Viszont egy nagyon jó hír azoknak, akik szeretnének mozogni, hogy több futóversenyt is rendeznek majd a közeljövőben.
1: És nem csak szüzeknek.
2: Nyíregyházán. Sőt, nem kimondottan nem szüzeknek, hanem azoknak, akik a változókorban vannak. Úgyhogy első alkalommal rendezik meg Nyíregyházán majd június 7-én a Climax Run-t, aminek meg pont az a lényege, hogy attól, hogy megváltozik az életed, és attól, hogy most felborul a hormonháztartás, meg mindenféle, itt még nem jelenti azt, hogy itt a világ vége, hanem ezzel együtt lehet élni. Itt is megvannak a praktikák, megvannak a tanácsok, jó az, hogyha közösségbe mész, jó az, hogyha futsz, ha mozogsz, és itt igazából nem is a táva lényeg, 5 kilométer lesz egyébként a futás, de 2,5 kilométeres sétán is el lehet indulni, majd Sóston az erdőben, az erdei tornapályánál lesz mindez, tehát június 7-én előzetes regisztráció szükséges, a szervezők ezt kérték, hogy nagyjából tudják felmérni, hogy mennyien lesznek, és itt nem csak azokat várják, akik éppen ebben a korban vannak, hanem a hozzátartozókat, párokat, gyerekeket is akár, tehát itt a lényeg az, hogy egy jó napot töltsenek együtt, és ennek nagyon örülök, hogy sok ilyen rendezvény van Nyíregyházán, ilyen a Mozaikmed futóközösség, de ez ugyanez Debrecenben is igaz, hiszen ott is van Mozaikmed, már szervezik a Vitúr futófesztivált, ami majd augusztusban lesz szintén Nyíregyházán. Szóval nagyon sok ilyen közösségi futás van, közösségi sport, élmény. Szerintem ez többet ér, mint az, hogy most 4,5 milliárdot fizess egy OnlyFans modellnek.
1: Igen, én azt gondolom, hogy jól nézzétek meg azt, hogy mire költitek a pénzeteket, meg mivel töltitek az időtöket. Legyen az hasznos, és legyen egészséges is. Laci, neked köszönjük a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Június végén lejár a gyermekvállalási határidő. Munkaerő hiánytól tartanak a debreceni cégek. Súlyosbodik az előregedés az iskolákban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hitelesek számára. Az államilag támogatott konstrukciót 2019. júliusa óta lehet igénybe venni, a szabályok szerint pedig 5 éven belül gyermeket kell vállalni a kamatmentesség megtartásához. A bank 360 szerint azoknak a családoknak, akik ezt nem teljesítették, büntető kamatot kell fizetni.

0: dolgozók hirtelen kiesése. A megszólalók úgy látták, egy gyors korlátozás termelés csökkentést, export visszaesést és versenyképességi problémákat is hozna a térségbe. Liftbe szorult egy férfi hétfőn léttavértesen az Irinyi utcában. A bajba jutott utasért a helyi önkormányzati tűzoltók vonultak ki, akik kézi szerszámok segítségével nyitották ki a meghibásodott liftet. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az eset során senki sem sérült meg. A gyors beavatkozásnak köszönhetően pedig a férfit rövid időn belül sikerült biztonságban kiszabadítani a liftből. Újabb üteméhez érkezett a debreceni Szepes város rész fejlesztése. Folytatódik a közműhálózat és úthálózat korszerűsítése. A beruházás már május 20-án elkezdődött, és várhatóan szeptember 20-áig tart két ütemben. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi rend van érvényben, Szepes déli irányában a 481-es főút felől, észak felől pedig a Sárga dűlőn keresztül közelíthető meg. A Vértesi út felújítása miatt több helyen forgalomkorlátozások vannak érvényben. A kivitelező az érintett lakosok számára ingyenesen biztosítja a vármegyei autópálya matricát. A fejlesztés a közösségi közlekedést is érinti, ezért a 39-es autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tovább öregszik a magyar pedagógus társadalom. A 2025-26-os tanévben a tanárok több mint fele már elmúlt 50 éves. A legrosszabb helyzetben a középiskolák vannak, ahol az oktatók 53%-a tartozik bele ebbe a korosztályba. Eközben a 30 év alatti pedagógusok aránya rendkívül alacsony. 100 tanárból jó esetben 7-8 számít fiatalnak. A szakmai szervezetek szerint a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatása jelenleg sok helyen elfedi a tanárhiányt, miközben továbbra is kevés fiatal választja hosszú távon a pedagógus pályát. Ezek voltak Debrecen legfontosabb információi. Én egy óra múlva ismét várom Önöket. Addig is jó rádiózást kívánok!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen térségében igazi nyárias kánikula lehet, ugyanakkor változékony idő ígérkezik. Többfelé fordulhat elő zápor, zivatar, helyenként erős csapadékkal és széllökésekkel. A légmozgás élénk lesz, zivatarok idején átmenetileg viharossá is fokozódhat. Napközben 31 és 34 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra 14 perc van, némi információ az utakról. Gábortól például az M3-as autópálya Budapest irányában, Mohos pihenőben, razzia, mindenkit kiterelnek. Katasztrófavédelem, közút, rendőr, NAV, minden játszik, úgyhogy aki arra jár, az ezzel számoljon. Tehát M3-as autópálya Budapest iránya, Mohos pihenőnél az összes létező szerv ott van, és hát mondjuk rendőrökkel nem csak ott találkozhattok, hanem hétvégente a szórakozó helyeken, akár a rendőrökkel, például Debrecenben, ugyanis fokozott rendőri jelenlétet kértek oda a nyári hónapokra a belvárosi szórakozó helyek környékére, ugyanis volt egy verekedés a hétvégén, egy ilyen utcai verekedés a fiatalok között a Péterfia utcában, hát ezután döntött úgy a polgármester, hogy rendőri jelenlétre van szükség hétvégente Debrecenben, és Péterfia utca, Piac utca, Petőfi tér környéke, szóval ezek lesznek majd a kiemelten megfigyelt területek a nyári hétvégéken, és hát bármilyen egyéb információtok lenne, azt akár még SMS-ben vagy Viberen is elküldhetitek, 0623 16 3000, vagy Facebookon privát üzenetben, postai úton, vagy posta galambal is, kinyitom az ablakot, vágok rajta egy lyukat itt a hálón, a galambhálón, és akkor beengedem ide. Közben pedig szerda, akkor üzemanyagár változás, bár most már talán nem is annyira naphoz van kötve. Hát ezúttal csökkenés, bruttó 5 forinttal a benzin, bruttó 7-tel a gázolaj, ezek kerülnek kevesebbe, de természetesen ugye maradnak a védett árak. Az előzőek, amiket mondtam, azok a piaci és nagykereskedelmi árak. Ma viszont jó hír, kedves Hellák, Gyulák és Paszkálok, hogy ma névnapotok van, úgyhogy kellőképpen ünnepeljétek meg. Mondjuk egy jéghideg koktéllal a strandon, hogyha esetleg kinyitott valahol, vagy a tópartján, 32-33 fok, ez lesz a napi csúcsérték, és nagyon rosszul fog esni holnap, hogy egy 10-essel kevesebb lesz. Érkezik tehát egyébként egy némi enyhülés, hidegfront, szél és csapadék formájában történik mindez. Hogy mikor? Ez egy nagyon jó kérdés, nézegessétek az égboltot, és hát ha azáltal választ kaptok. 9 óra 17 perc van, megjött a TikTokról ismert egyik dal, a népszerűsége pedig töretlen azóta is, ez a Disco Lines slágere.

A dal eredetie 1989-ben jelent meg. Mekkora utat tett meg azóta Madonna Like a Prayer című dala? Hát egy újabb feldolgozást hallottunk, ez volt talán az 1 milliómodik. 9 óra 31 perc van, ez még mindig a Sunshine FM. Jó, hogy itt vagytok, és mondanék néhány fontosabb útinformációt, hát ha segít. Például érdemes lehet utána nézni, hogy Nyíregyháza Szerencs között most egy, hát 3 hónapig nagyjából vonatpótló autóbuszok járnak pályakarbantartási munkálatok miatt. Ez a mai nappal indult, és augusztus 29-éig tart, és hát a menetrendet egyébként mindenképpen nézzétek meg, hogyha érint benneteket ez az utazás. Aztán fontos lehet az, hogy Virányos és Tiszanagyfalu között útfelmarás után az aszfaltozás is beindult tegnap, és vélhetően még egy darabig ez ki is tart, úgyhogy az aszfaltozás pedig jelzőri irányítás mellett engedi a forgalmat, úgyhogy jelzőtárcsával ott vannak és vigyáznak mindenki testi épségére, és engedik a forgalmat, azért irányítják. Ezt egy 3,5 kilométer hosszú szakaszról van szó, tehát Virányos és Tiszanagyfalu között. Aztán érintheti például a debrecenieket a Harsona utca nagyfelületi útfelújítása, ami az időjárási viszonyoktól függően akár néhány hétig is eltarthat. Ez is tegnap indult el, úgyhogy ott is nagyobb türelemre és menetidőre kell készülni. Itt pedig jó zenékre jön már is Katy Perry egykori dala, ez a Roar, ez pedig még mindig a Sunshine FM.

0: Micsoda lendület és energia, Steve Angello, Sebastian Ingrosso és Axwell, vagyis a Swedish House Mafia, ez volt a Wait So Long. 3:40 után 2 perccel pedig ez még mindig a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól. Gábor, köszi az infót, tehát M3-as autópálya Budapest irányába, a Mohos pihenőben razzia, mindenkit kiterelnek, úgyhogy ott van a katasztrófa védelem, a közút, a rendőrség és a NAV, szóval mindent is ellenőriznek, erre kell számítani. Hőmérsékletben pedig arra, hogy igazi kánikulai forróság az idei év szerintem egyik legmelegebb napja, 31-33 fok, aztán utána hát durran majd az égbolt, és hát vélhetően csapadék lesz széllel, erős hidegfronti széllel, ez hoz némi lehűlést, egész pontosan akár 10 fokos mérséklődést is a holnapi napra, úgyhogy lesz itt hullámzás, kérem tessék kapaszkodni, a kánikula után jön a hidegfront, és ez okozhat panaszokat. Aztán, hogy nekünk ma mire volt reggel panaszunk, már is mutatom.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Figyelj, akkor mondom neked a jó alvás titkát. Van egy ilyen 10-3-2-1-0 szabály. Ezzel nem tudom, hogy tisztában
2: van. Nem, mi az?
0: Az, hogy a 10-es szám az azt jelenti ebben a kombinációban, hogy 10 órával lefekvés előtt koffeinmentes időszak. Tehát Okay. Akkor számolj vissza.
2: Ezt tartom, rendben.
0: Mondjuk neked 24 órás
2: koffeinmentes. Nem, ma például pont van benne koffein, de nem akartam, mert nem tudtam, csak ittam egy ilyen izotóniás italt, ami kellett, mert az elektrolitok már kezdenek kiürülni a melegben. És aztán utána, amikor megittam a pezsgőtabletet, akkor olvastam el, hogy ja, hogy ez koffein tartalmú. Szóval ma nem fogsz szóhoz jutni. Igen?
0: De nem. Ezt észrevettem. Oké, a 3-as szám ebben a kombinációban 3 órával lefekvés előtt vége az étkezésnek és az alkoholnak.
2: Igen.
0: Határeset.
2: Képzeld el, hogy
0: a szurkoló hazaér a nagy ünneplésből, csattak részegen, és ül még az étkező asztalban, nem mer elaludni. Azt mondja, mennyi van? Még 2,5 órát itt kell ülnöm, mielőtt elalszom.
2: Igen.
0: Oké. Okay, és akkor a 2-es szám, 2 órával lefekvés előtt fejezzük be a munkát, próbáljuk elengedni a stresszt.
2: Az
0: hát
2: igen,
0: de már életünk része, úgyhogy nehéz elengedni.
2: Igen, akkor pittyeg a telefonod,
0: megint megnézed,
2: 64
0: meg kíváncsi
2: üzenet,
0: vagy, mert hozzászoktál.
2: Persze, hát meg biztos fontos.
0: Oké, 1 órával lefekvés előtt digitális detox, tehát már telefonhoz nem nyúlsz, miközben szerintem legtöbbünk...
2: Ez összefügg a 2 órával nálunk.
0: Igen, még szerintem legtöbbünk előtte való percben is, még másodpercben is megnézi, vagy valamit nézeget
2: rajta. Hát egy tévére alszok el? A digitális.
0: Hát ha valami, hát nem tudom, hogy az számít.
2: De mindig ezen megy náluk a vita,
0: igaz,
2: hogy képes vagyok 10 percig keresgetni, hogy mi lesz az, amin elalszok, és mindig mondja a párom, ő már befordul is, már alszik, és akkor mondja, hogy
0: jó lesz az a Rambó, csak vedd a hangot.
2: Minek keresed, amikor úgyis elalszol 3 percet, mondom, mert nincs kalambó, és még a most már gyilkosságot se látom. Tehát pedig azzal kezdődik. De keresek valami olyat, amit már sokszor láttam, és akkor tudod, így garantáltan hamar. De általában azon alszol el, ami nagyon érdekel. Tehát mondjuk elkezdődik akár egy Forma 1, vagy akár egy foci meccs, ott garantáltan 5-10 perc, és már beszúnyúkálok rajta. Hát most már nincsenek ilyen hangok se szinte. Már nincs paliklaszi, hogy üvölcsön annak felkiabáljon. De igen, ezeken a monoton hangokon ezeken viszonylag hamar be.
0: Neked akkor tudod, mi kellene a kalambóból? És ez egy nagyon jó TikTok trend is lehetne. Na most megint adjuk itt a jó ötleteket, hogy úgy összevágni a kalambókat, hogy a gyilkosság és a végeredmény. Tehát a kettő közötti rész azt teljesen elhagynánk, és akkor az egészet összefoglalni egy fél percbe.
2: Hát végül is mindig tudom, hogy ki a gyilkos, mert azzal indul. Hogyha kalambó ez hogy deríti ki? Hát a számomra ilyen 40 éve rejtély, mert gyerekkoromban is néztem, de már hogy sem
0: a végig. Engem csak az érdekel mindig, hogy az a ballonkapát, az ki van most van néha.
2: Igen.
0: Na van még egyébként.
2: És mi az utolsó szabály?
0: A nulla pedig az ébresztő elhalasztásának tilalma.
2: Ja, hogy ne kapcsoljam ki az ébresztőt, hanem hétvégén is pittyegjem?
0: Lehet. Uh-huh. Azért, hogy a rendszeresség megjegyen.
2: Nem, azt azért nem. Nem, mint hogyha nem. Most is felkeltem 5 óra 53-kor, mert 6-kor szoktam egyébként kelni, még mielőtt a pittyegő pittyeget volna.
0: De az a legjobb, hogyha magadtól ébredsz.
2: Jobb egyébként, mert most már, hogy kell fel a nap, vagy. És nem húzom le teljesen a redőnyt, hogy jöjjön be egy kis fény, és akkor így tényleg olyan természetesebbnek.
0: Na, akkor te megaludtad a 7 órát,
2: meg.
0: Én 2 óra mínuszban vagyok, úgyhogy a műsoridő hátralevő részében csak zene lesz.
3: Get Kövesd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: De ne csak ezeket keresd, hanem az MG Crossover-t is. Sunshine Valent autó játékunkban pénteken lesz a sorsolás. Kiderül, hogy kié az autó egy hosszú hétvégére, amelyen ugye másodmagával ott lehet majd a Hotel Aurum Hajdúszoboszlóban egy kényeztető wellness pihenésen. A játék tehát hamarosan véget ér, pénteken sorsolás, addig is van időd levadászni, lefotózni, a QR kóddal regisztrálni. Sok sikert a játékban, és további szép napot mindenkinek. Itt volt ma veletek Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megszavazta az országgyűlés az öt vizsgálóbizottság felállítását. Több életmentő pont jöhet a Vármegyében. Június végén lejár a gyermekvállalási határidő. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Öt új vizsgálóbizottság felállításáról döntött kedden az országgyűlés a Tisza párt kezdeményezésére. A testületek a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos ügyeket, a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztésének kérdését, valamint a kegyelmi botrány és a gyermekvédelmi rendszer problémáinak felelősségét vizsgálják majd. A parlamenti döntés értelmében a bizottságok a következő időszakban meghallgatásokat tarthatnak, dokumentumokat kérhetnek be és jelentést készíthetnek az országgyűlés számára. Hamarosan lejár a helyi iparűzési adó bevallásának határideje Debrecenben. Debrecen megyei jogú város önkormányzata most arra figyelmezteti a vállalkozásokat, hogy legkésőbb június 1-jéig be kell nyújtaniuk a HIPA bevallást és rendezniük a kapcsolódó befizetéseket. A kötelezettség elektronikusan is teljesíthető a NAV 25 HIPA nyomtatványán vagy az ONYA rendszeren keresztül. A városháza szerint érdemes idő

0: láttak el, miközben közel 500 millió forintos fejlesztés valósult meg a vármegye mentőállomásain. Az alpolgármester az ünnepségen bejelentette, bővíteni szeretnék az életmentő pontok számát. Idén először a Debreceni Egyetem neurológiai tanszéke is csatlakozik az Országos Epilepszia Fórumhoz. A május 30-ai rendezvény célja, hogy az epilepsziával élők, hozzátartozóik és az érdeklődők közvetlenül is választ kapjanak kérdéseikre. A szakemberek előadásokat tartanak többek között a diagnózis nehézségeiről, a mindennapi élet kihívásairól, a gyermek és serdülőkori epilepsziáról, valamint a modern rohamjelző eszközökről is. Gyermeknap alkalmából május 31-én ismét megnyílnak a hajdúbihari tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt. A nyitott szertárkapuk országos program keretében reggel 10 és délután 4 óra között várják a családokat a hivatásos önkormányzat és önkéntes tűzoltóságok. Debrecenben egyébként egész nap füstsátorral készülnek, emellett délelőtt 12:30-kor és délután 2 órakor habparti is várja majd a gyerekeket. Több vidéki laktanya, köztük a kabai önkéntes tűzoltóság is külön programokkal csatlakozik az eseményhez. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvárolási határidő az első babaváró hitelesek számára. Az államilag támogatott konstrukciót 2019 júliusa óta lehet igénybe venni, a szabályok szerint pedig 5 éven belül gyermeket kell vállalni a kamatmentesség megtartásához. A bank 360 szerint azoknak a családoknak, akik ezt nem teljesítették, büntető kamatot kell fizetniük. Ez akár 3.700.000 forint visszafizetési kötelezettséget is jelenthet, amelyet 120 napon belül egy összegben kell rendezniük az érintetteknek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen térségében igazi nyárias kánikula lehet, ugyanakkor változékony időig érkezik. Többfelé fordulhat elő zápor, zivatar, helyenként erős csapadékkal és széllökésekkel. A légmozgás élénk lesz, zivatarok idején átmenetileg viharossá is fokozódhat. Napközben 31 és 34 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 2, 1, go! Most pedig a hírek után jöjjön az, amit igazán szeretünk. És ez a jó zene, vele együtt pedig a jó kedv, és egy újabb közös óra veletek itt a Sunshine FM. Számítok mindenkire ma is a következő 4 órában.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Báci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

délelőtt mindenkinek a Sunshine-nal. Ma május 27-én ezen a szerdán is együtt robogunk délelőttből a délutánba, és hát az orvos meteorológiára szerintem a különösen kíváncsiak vagyunk, hiszen mindenki tudja, hogy ma hideg front érkezik, és ez ennek a korán jött májusi nyárnak fog véget vetni, nem is akárhogy. Úgyhogy már is mondom, hogy a szervezetünkre milyen megpróbáltatások várnak. Észak felől fog majd egyébként ez az egész megérkezni, és a magasban zajló folyamatok miatt veszélyes keringési tünetek jelentkezhetnek, nagyon figyeljünk a sztrókok, infarktusok, kiugró vérnyomás értékek veszélyére, sőt még nőhet ettől a koraszülések veszélye is, sokan szokatlan feszültséget, ingerültséget és szorongás, pánik jellegű reakciókat is érezhetnek magukon. Hát nem hangzik túl jól. Na de egy vidám sláger már is jön ezek után.

0: percek a Sunshine FM-en.
1: Ma arra keresünk választ, hogy miért van az, hogy kávé után valaki szinte elalszik, más meg órákig pörög tőle. Van, aki este is nyugodtan megiszik egy kávét, majd gond nélkül szundikál, míg más már egy délutáni csésze után is forgolódik éjszaka. A koffein hatása nem mindenkinél egyforma. A genetika is fontos lehet ez ügyben, ugyanis szervezetünk különböző sebességgel bontja le a koffeint, és ez nagy részt öröklött tulajdonság. Vannak úgynevezett gyors lebontók, akiknél a koffein hamar kiürül a szervezetből, így kevésbé zavarja meg az alvást, másoknál viszont lassabb ez a folyamat, ezért a koffein hatása órákig is eltarthat. Így esetükben a késői koffein fogyasztás alvászavart is okozhat. A stresszes életmód is befolyásolja, ugyanis a stressz, a fáradtság és az általános életmód is hatással lehet arra, hogy hogyan reagálunk a koffeinre. Ha valaki eleve kimerült, a kávé hatása kevésbé érezhető, még kipihent állapotban erősebben megütheti úgymond a szervezetet. Szóval összefoglalva, a szervezet koffein lebontása genetikai alapon történik. Ezért van, aki gyorsan kiüríti azt, mások pedig lassabban. Egyénenként eltérő lehet, hogy valaki még egy kávé után is majd elalszik, más meg szinte egész nap pörög tőle.
0: Egészségpercek a Sunshine.

0: egyre népszerűbb. Tóth Abigail énekelt nálunk, az erdélyi származású énekesnőt, ugye a Megasztár tehetségkutatóban ismerhettük meg, aki Accenttel készítette el ezt a dalát. Accent ugye egy román dance csapat. Nagyon jól sikerült a Sugar Daddy. Ezzel zárjuk ezt az órát. Benson Boone top slágere, a Mystical Magical is érkezik még a friss hírekig. Aztán Szücsinek adom kölcsön a Juice, de csak addig, amíg elmondja az elmúlt óra legfrissebb híreit. Aztán visszaveszem, jó? És 11 után ismét berobbanunk, hozom majd a jó zenét, úgyhogy maradj itt nálunk!
1: My name is Benson Boone.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Milliárdos projekt áll le Magyarországon. Már két embert előállítottak a verekedési ügyben. Napokon belül elindulhatnak a korrupciós vizsgálatok. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Elbukott egy több milliárd forintos magyarországi akkumulátoripari beruházás. Felszámolás alá került ugyanis az Andrada, amely az elektromos autók akkumulátorainak újrahasznosítására épített volna üzemet Magyarországon. A projektet még 2023-ban jelentették be Alsó Zsolcán, később pedig Sóskút is szóba került helyszínként. A beruházás azonban erős lakossági és önkormányzati ellenállásba ütközött a környezeti kockázatok miatt. A cég végül több milliárd forintos tartozást fel, miközben az üzem nem kezdte meg működését. A tervek szerint a beruházás 200 új munkahelyet teremtett volna. Két embert már gyanúsítottként hallgatott ki a debreceni rendőrkapitányság a hétvégi debreceni tömegverekedések ügyében. A bunyók a Péterfia utcában egy szórakozó hely előtt történtek, ahol több ember ütötte és rúgta egymást. A rendőrök vasárnap állították elő a két fiatalembert, akiket csoportos garázdasággal gyanúsítanak. A nyomozás tovább folytatódik, további elszámoltatások is várhatóak. Az ügy nagy felháborodást váltott ki a városban, ezért a polgármester fokozott rendőri jelenlétet kért a szórakozó helyek környékére. Jogerősen is felmentette a bíróság a volt balmazújvárosi polgármestert az úgynevezett uszoda pénzek ügyében. A debreceni törvényszék döntése szerint a vádlott ugyan aláírta az állami támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó utalványokat,

0: szüksége lélegeztetésre. A robbanás a MOL tiszaújvárosi üzemében történt, a balesetben egy ember életét vesztette. Az ügyben továbbra is nyomozás folyik. Május 27-től augusztus 29-ig változik a közlekedés a MÁV-nál a Szerencs és Nyíregyházak közötti felújítási munkák miatt. A vasúttársaság tájékoztatása szerint közvetlen MÁV busz járatok közlekednek majd Debrecen és Miskolc autóbusz állomása között, érintve a miskolci tiszai pályaudvart is. Ugyanakkor kerékpárszállításra és csoportos utazásra nincs lehetőség. Az új magyar kormány minden elköltött közpénzt megvizsgál, ahol korrupció gyanúja merül fel, ott jogi eljárásokat indít. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt egy prágai konferencián. A beszámolók szerint a tárcavezető hangsúlyozta. A kabinet továbbra is elkötelezett a jogállamisági mechanizmusok helyreállítása, az intézmények autonómiájának megerősítése és a sajtó szabadság visszaállítása mellett. Orbán Anita szerint a korrupció elleni fellépés az egész kormányprogram egyik központi eleme.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen térségében igazi nyárias kánikula lehet, ugyanakkor változékony idő ígérkezik. Többfelé fordulhat erős zápor, zivatar, helyenként erős csapadékkal és széllökésekkel. A légmozgás élénk lesz, zivatarok idején átmenetileg viharossá is fokozódhat. Napközben 31 és 34 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen, 11 múlt 3 perccel, mi pedig újra itt vagyunk, és nem lassítunk, ez az óra is tele lesz olyan zenékkel, amik garantáltan itt tartanak majd nálunk. Hamarosan pedig már horoszkópokat, sztárcsülőnapokat is hozunk, és elmondjuk, hogy mitől különleges ez a nap.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Mert nagyon jó fejek vagytok, és rengeteg játék is van, meg marha jó zenéket adtok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

0: Szerintes sok, ez itt a Juice, a délelőtt utolsó órájában vagyunk, az ebédidő már karnyújtásnyira, és a csillagok mai üzenetei is. Mielőtt viszont még megtudnánk, hogy mit tartogatnak számunkra már az égiek, mondom a nap sztár szülinaposait, például Presser Gábor is itt van köztük, nem hiszem, hogy pici pácsit bárkinek be kéne mutatni, 78 éves ma Presser, de Jamie Oliver, a világhírű showman, sztár szakács is ünnepel, aki 51 esztendős lett, ma pedig május 27-én a Hellák a névnaposok. Ebből az évből pedig még 218 nap van hátra. Most pedig jöhet az Astroperc a jó zenék előtt.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosnak ma úgy tűnik, végre sikerül elengedni a tökéletes szerelemmel kapcsolatos illúzióit. Az elmúlt napok eseményei kijózanították. A bika ma figyeljen arra, hogy minden helyzetben pontosan fogalmazzon, és ne hagyjon tisztázatlanul semmilyen helyzetet, mert ma sok problémát okozhatnak a félreértések. Az ikrek, gondolkozzon minél pozitívabban, és higgy el, hogy az ön álmai is valóra válnak egyszer. Beszélgessen a barátaival vagy a kedvesével az érzelmeiről és a vágyairól, mert ezáltal sokat megtudhat saját magáról is. A rák ma gondolja végig, hogy milyen áldozatra hajlandó a kapcsolata megmentése érdekében. Valószínűleg alapvető változásokra lenne szükség a kötődés és a bizalmas viszony megerősítésére. Úgy tűnik, az oroszlánnak ma minden apró kis sikerért keményen meg kell dolgoznia. Érvényes ez a munkájára és a magánéletére egyaránt. Ez lehet, hogy fárasztó, de ne adja fel. A szűzet ma minden apróság felbosszanthatja, környezete minden rezdülése mögött hátsó szándékot szimatol. Ne legyen ennyire bizalmatlan, a barátai most is ön mellett állnak. Kedves mérleg, ma végre mozgásba lendülnek azok a dolgok, amelyek miatt eddig nem tudott lépni az élet bizonyos területein. Most már tisztábban fogja látni, hogy mi várható az adott témában, és ezután nyugodtabban tudja a jövőt is tervezni. A Skorpió számára a mai nap szerelmi téren hozhat igazán fontos eseményeket, sikerülhet végre elköteleződnie, és most a felelősségvállalás sem ijeszti meg. Kedves nyilas, bármennyire szomorú is, de tény, hogy a jó dolgok nem tartanak örökké, ahogy a rosszak sem. Sok a változás most ön körül, ez pedig megviselheti. A bak legyen ma határozott, egyenes és őszinte, mert ez a legjobb módszer arra, hogy megoldja a problémás helyzeteket. Ahogy egyre nyáriasabbra fordul az idő a vízöntőben, úgy ébred fel a szabadságvágy. Ideje lenne leülnie a kedvesével és átbeszélniük a korlátokat, azt, hogy melyikük számára mit jelent a szabadság, közben nyugtassa meg, hogy nincs oka féltékenységre. A halaknak ma nehezére esik a munkára koncentrálni, pedig feladatokban egyáltalán nem szenved hiányt, azt pedig most kimondottan élvezi, hogy használhatja a kreativitását.
1: Sunshine FM asztrológia.

Sunshine. Dua Lipa énekelt nálunk, az Illusion-t hallottad a Sunshine FM-en, és közben már 30 fok van, Magyarország hőtérképe már mindenhol erősen narancssárga, de már a piros színbe hajlik. Nagyon erős az UV-sugárzás, 8-as szint körül van, már mindenkinek fontos az UV-sugárzás elleni szem és bőrvédelem, figyeljetek oda, ezen kívül terhelő már a pollen helyzet is, magas tartományban van többféle allergén, és sajnos a baleset veszély is a magas tartományban van. A magasban zajló folyamatok és a tikasztó meleg miatt ugye sokan figyelmetlenebbek, türelmetlenebbek, ingerültséget generál ez. Szóval, ha közlekedtek, próbáljátok meg ezt higgadtan tenni. Nekünk pedig bármikor írhatok útinfót 0620 316 3000.

Hello Sunshine Show, köszi, ha itt vagytok velünk, 5 perc múlva pedig már egy újabb órába fordulunk, és mi pedig megyünk majd tovább veletek egészen délután 2-ig. Ne menjetek sehová, mert a következő órában is érkeznek majd a kedvenc slágerek és a fontos hírek, érdekes újdonságok. Előtte viszont még, hogyha már a híreknél jártunk, a hírszerkesztőink is összefoglalják a mai nap fontos történéseit, friss híreit, hiszen a Sunshine Krónika ugye helyi, avagy térségi hír összefoglalónk minden napon van délben. Nem lesz ez másként ma sem, aztán még 120 perc Juice-zal várlak, csak hogy ebből a napból is kipréseljük a maximumot. Szerintem maradjatok itt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kaparósors jegynapok a Grand Casinóban.
3: Látogass el hozzánk, kapard le az ajándék Grand Sors jegyet, és nézd meg, hogy nyertél-e.
2: Közel 5 millió forint összdíjazás.
3: Grand Casino 024. A Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
1: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban. Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek

0: Az Excel-t jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra? Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Munkaerő hiánytól tartanak a debreceni cégek. Több életmentő pont jöhet a Vármegyében. Közeleg a HIPA határidő. Köszöntöm Önöket, ez itt a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. május 27-én déli 12 órakor. Szűcs István vagyok, és a közlekedési információk után jövök a hírek részleteivel.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Nagy felületű útfelújítás kezdődött a Harsona utcán. A munkálatok során az útburkolat több szakaszon is megújul, ezért az autósoknak forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra kell számítaniuk az érintett területen. A kivitelezés az időjárástól függően akár több hétig is eltarthat. A szakemberek arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat a torlódások elkerülésének érdekében.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
3: Munkaerő hiányt és versenyképességi problémákat okozhat a tervezett vendégmunkás stop. Erről beszéltek debreceni vállalkozók és gazdasági szervezetek vezetői. A CETL, a BMW és a Mastergood képviselői szerint a magyar munkavállalók elsőbsége nem kérdés. Ugyanakkor több ágazatban jelenleg nincs elegendő hazai munkaerő. A gazdasági szereplők szerint különösen az iparban, az élelmiszeriparban és a szolgáltatásokban okozhat gondot a külföldi dolgozók hirtelen kiesése. A szólalók úgy látták, egy gyors korlátozás termelés csökkentést, export visszaesést és versenyképességi problémákat is hozna a térségbe. Két embert már gyanúsítottként hallgatott ki a debreceni rendőrkapitányság a hétvégi debreceni tömegverekedések ügyében. A Bunyóka Péterfia utcában egy szórakozó hely előtt történtek, ahol több ember ütötte és rúgta egymást. A rendőrök vasárnap állították elő a két fiatalembert, akiket csoportos garázdasággal gyanúsítanak. A nyomozás tovább folytatódik, további elszámoltatások is várhatóak. Az ügy nagy felháborodást váltott ki a városban, ezért a polgármester fokozott rendőri jelenlétet kért a szórakozó helyek környékére. Liftbe szorult egy férfi hétfőn léttavértesen az Irinyi utcában. A bajba jutott utasért a helyi önkormányzati tűzoltók vonultak ki, akik kézi szerszámok segítségével nyitották ki a meghibásodott liftet. A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatása

0: Szerint a férfi a pénzügyi vezetők és a jegyző tájékoztatása alapján jogszerűnek hitte az utalásokat. Az ügyészség korábban különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt fellebezett, de a másodfokú bíróság helyben hagyta a felmentő ítéletet. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem sürgősségi orvostani képzése. Sikeres szakvizsgát tett ugyanis a 90. sürgősségi szakorvos is. Az intézményben egyébként 12 éve indult az oxiológiai és sürgősségi orvostan szakvizsgáztatás, amely már a meghatározó szerepet tölt be a hazai sürgősségi ellátás szakember utánpótlásában. A képzés során kiemelt figyelmet fordítanak a kórházon belüli és a mentőszolgálati betegellátás összehangolására. A Debreceni Egyetem évente egyébként több mint 1200 hallgatót oktat sürgősségi tantárgyakból, emellett a mentőtisztek és a kiterjesztett hatáskörű ápolók képzésében is aktív szerepet vállal. Újabb üteméhez érkezett a debreceni Szepes városrész fejlesztése. Folytatódik a közműhálózat és úthálózat korszerűsítése. A beruházás már május 20-án elkezdődött, és várhatóan szeptember 20-áig tart két ütemben. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi rend van érvényben, Szepes déli irányában a 481-es főút felől, észak felől pedig a Sárga dűlőn keresztül közelíthető meg. A Vértesi út felújítása miatt több helyen forgalomkorlátozások vannak érvényben. A kivitelező az érintett lakosok számára ingyenesen biztosítja a vármegyei autópálya matricát. A fejlesztés a közösségi közlekedést is érinti, ezért a 39-es autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Stabil állapotban vannak a tiszaújvárosi robbanás Debrecenben kezelt sérültjei, ezt közölte a Debreceni Egyetem. A múlt pénteki balesetben 4 súlyos égési sérültet szállítottak a klinikai központ égési centrumába, közülük korábban 2 lélegeztetőgépre szorultak. Az egyetem tájékoztatása szerint azonban a betegek állapota javult, és már egyiküknek sincs szüksége lélegeztetésre. A robbanás a MOL tiszaújvárosi üzemében történt, a balesetben 1 ember életét vesztette. Az ügyben továbbra is nyomozás folyik. Hamarosan lejár a helyi iparűzési adó bevallásának határideje Debrecenben. Debrecen megyei jogú város önkormányzata most arra figyelmezteti a vállalkozásokat, hogy legkésőbb június 1-jéig be kell nyújtaniuk a HIPA bevallást és rendezniük a kapcsolódó befizetéseket. A kötelezettség elektronikusan is teljesíthető a NAV 25 HIPAK nyomtatványán vagy az ONYA rendszeren keresztül. A városháza szerint érdemes időben intézkedni, mert a határidő után késedelmi pótlékot számítanak fel. A befizetések banki utalással vagy az e-önkormányzat portál online rendszerében is teljesíthetők. A mentők napján elismerték a kiemelkedő munkát végző hajdúbihari mentő dolgozókat. Az ünnepségen dr. Price Éva főigazgató elismerő oklevelet kapott több mint 50 évnyi sürgősségi betegellátó munkájáért. Az országos mentőszolgálat regionális igazgatója kiemelte, tavaly csak Hajdúbiharban 81 ezer mentési feladatot láttak el, miközben közel 500 000 forintos fejlesztés valósult meg a vármegye mentőállomásain. Idén először a Debreceni Egyetem neurológiai tanszéke is csatlakozik az Országos Epilepszia Fórumhoz. A május 30-ai rendezvény célja, hogy az epilepsziával élők, hozzátartozóik és az érdeklődők közvetlenül is választ kapjanak kérdéseikre. A szakemberek előadásokat tartanak többek között a diagnózis nehézségeiről, a mindennapi élet kihívásairól, a gyermek és serdülőkori epilepsziáról, valamint a modern rohamjelző eszközökről is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Madridban egy spanyol specialista operálta meg Jovana Jovovics vállát. Jó hír, hogy atroszkóppal műtötték, ezért a felépülése gyorsabb lehet, de így is csak 4-5 hónap múlva térhet vissza a pályára. A Moson-Magyaróvár elleni Magyar Kupa elődöntőben súlyosnak tűnő válsérülés szenvedett a DVSC kézilabdázója, aztán jó néhány vizsgálaton átesett az irányító, és kiderült, hogy operálni kell. A neves specialista, dr. César Flores a napokban meg is műtötte. Aznap délután ki is engedték a kórházból a játékost, aki a körülményekhez képest jól van. Miskolcon rendezték a magyar korcsoportos egyéni és csapat rapid sakkbajnokságot a Magyar Sakkszövetség szervezésében. A versenyen a Deac fiataljai is asztalhoz ültek, és több szép eredményt értek el. A Debreceni Egyetem sportklubjának versenyzői közül különösen eredményesen szerepelt Sojnócki Anna, aki korcsoportjában az első helyen végzett, ezzel magyar bajnoki címet szerzett. A tehetséges sakkozó korábbi eredményei is dicsérték. ítéletesek, hiszen korcsoportos, standard és rapid bajnok, az országos

0: Bianco Olimpia Rapid versenyének győztese, valamint a magyar utánpótlás válogatott tagja. Nagy Ivánban lépett pályára a DVSC öreg fiúk labdarúgó együttese, a legendák ezúttal is remekeltek, a két egyenként 30 perces mérkőzésen nem kaptak gólt, és meg is nyerték mindkét meccset, 3-0-ra a Honvéd, 5-0-ra pedig a Nagy Iván ellen. A csapatban pályára lépett többek között Sándor Tamás, Igor Bogdanovics és Mészáros Norbert is. Az eseményt beárnyékolta, hogy az egykori kiváló csatár, jelenleg az akadémiai edző Kerekes Zsombor ahilleszín szakadást szenvedett, azóta meg is műtötték. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Ma Debrecen térségében igazi nyárias kánikula lehet, ugyanakkor változékony idő ígérkezik. Többfelé fordulhat elő zápor, zivatar, helyenként erős csapadékkal és széllökésekkel. A légmozgás élénk lesz, zivatarok idején átmenetileg viharossá is fokozódhat. Napközben 31 és 34 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: csak pár perc és búcsút intünk a déli órának, de a közös rádiózásunk még folytatódik, tartsatok velünk továbbra is, mert még egy teljes óránk van együtt egészen kettőig. Maradjatok a Sunshine FM-en, mert együtt még jobb ez a délután. És velünk gyorsabban pörög a munkaidő amúgy is. Tudjátok, ezt még a brit tudósok is megállapították. Na szóval a viccet félretéve, most még érkezik egy dal a friss hírekig, utána pedig a mikrofon mögül hírszerkesztő kollégám mondja nektek a friss infókat, aztán tölti is fel a sunshine.hu weboldalunkra. Én pedig várok vissza mindenkit a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Előzetesben marad Juhász Péter Pál és élettársa. Varga Mihály szerint még korai lenne új kamatcsökkentés. Rászáll a fogyasztóvédelem a légitársaságokra. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Előzetes letartóztatásban marad Juhász Péter Pál és az élettársa, erről döntött a bíróság. Az ügy a Szőlő utcai gyermekotthonhoz kapcsolódik, ahol korábban súlyos visszaélések gyanúja miatt indult eljárás. A lap szerint a bíróság azért hosszabbította meg a kényszerintézkedést, mert továbbra is fennáll a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás befolyásolásának veszélye. Juhász Péter Pál neve az elmúlt időszakban többször is előkerült a gyermekvédelmi botrány kapcsán. Az ügyben a nyomozás továbbra is tart. Nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így továbbra is 6,25% marad az irányadó kamat. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, bár látnak kedvező gazdasági folyamatokat, még túl sok a bizonytalanság ahhoz, hogy újabb kamatvágásról döntsenek. Szerinte javultak az inflációs kilátások és csökkent az országkockázat is, ugyanakkor a magas energiaárak és a nemzetközi pénzpiaci folyamatok továbbra is kockázatot jelentenek. Varga Mihály arról is beszélt, hogy a tanács két lehetőséget mérlegelt, és voltak olyan tagok, akik más döntést támogattak volna. A jegybank februárban másfél év után először csökkentett kamatot, akkor 0,4 százalékponttal vitték le az alapkamatot. Ismét kiemelten ellenőrzi a légitársaságokat a fogyasztóvédelem. A vizsgálatok középpontjában a járatkésések, a járattörlések és a panasz kezelés állnak. A hatóság a légitársaságok honlapját, ügyfélszolgálatait és árfeltüntetési gyakorlatát is ellenőrzi próbavásárlásokkal együtt. Tavaly több mint 90 millió forint bírságot szabtak ki, miközben az utasok több mint 15 millió forintnyi kártalanításhoz jutottak. A legtöbb panasz a 3 óránál hosszabb késések és az elmaradt kártérítések miatt érkezett. A fogyasztóvédelem arra figyelmeztet, hogy késés vagy járattörlés esetén érdemes megőrizni a nyugtákat, mert bizonyos esetekben több 100 eurós kártalanítás is járhat az utasoknak. Májustól már nem lehet hideg élelmiszert vásárolni szépkártyával, így ha a kormány ezt a lehetőséget biztosítani akarja, a tervezett nyugdíjas változatnál újra módosítani kell a szabályokat. A tervek szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb támogatást kapnának, havi 250 ezer forint alatt több mint 16 ezer forint, félmillió forintig pedig több mint 8 ezer forint járna havonta. Az ennél magasabb nyugdíjjal rendelkezők nem kapnának juttatást. A szépkártyát jelenleg főként vendéglátásra, szállásra és szabadidős szolgáltatásokra lehet használni. Korábban átmenetileg élelmiszer vásárlásra is alkalmas volt, de ez április végén megszűnt. Szakértők szerint inkább az élelmiszer vásárlás jelentene valódi segítséget.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM. FM.
3: A folytatásban is

0: Ophelia. Pörögnek tovább a jó zenék itt a Juice-ban, ma május 27-én, és tudjátok még milyen nap van ma? Ma van a kihívás napja. Ez egy nemzetközi szabad sportesemény, amelyet Magyarországon minden évben május utolsó szerdáján rendeznek meg, aminek az a célja, hogy bármilyen formában, akár játékos, zenés, közösségi összefogással, de arra ösztönözze az embereket, hogy mozogjanak, éljenek aktív és egészséges életet. A résztvevő települések, munkahelyek, iskolák és közösségek pedig arra törekszenek, hogy az adott napon minél több ember végezzen egy kis pulzus növelő testmozgást, bármilyen mozgásforma szóba jöhet. Na de mi már is suhanunk tovább, és még mielőtt jönnének a jó zenék, belekukkantunk a reggelbe, visszahozzuk egy kicsikét a keltető mai legjobb pillanatait.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Képes vagyok 10 percig keresgetni, hogy mi lesz az, amin elalszok, és mindig mondja a párom, ő már befordul is, már alszik, és akkor mondja, hogy...
3: Jó lesz ez a Rambó, csak vedd a hangot.
2: Minek keresed, amikor úgyis elalszol 3 perc alatt, mondtam, mert nincs kalambó, és még a most már gyilkosságot se látom. Tehát pedig azzal kezdődik. De keresek valami olyat, amit már sokszor láttam, és akkor tudod, így garantáltan, de általában azon alszol el, ami nagyon érdekel. Tehát mondjuk elkezdődik akár egy Forma 1, vagy akár egy foci meccs, ott garantáltan 5-10 perc, és már beszúnyúkálok rajta. Hát most már nincsenek ilyen hangok se szinte. Már nincs paniklaszi, hogy üvölcsön annak felkiabáljon. De igen, ezeken a monoton hangokon ezeken viszonylag hamar beasz.
3: Neked akkor tudod, mi kellene a kalambóból? És ez egy nagyon jó TikTok trend is lehetne. Na most megint adjuk itt a jó ötleteket, hogy úgy összevágni a kalambókat, hogy a gyilkosság és a végeredmény. Tehát a kettő közötti részt azt teljesen elhagynánk, és akkor az egészet összefoglalni egy fél percbe.
2: Hát végül is mindig tudom, hogy ki a gyilkos, mert azzal indul. Hogyha kalambó ez hogy deríték ki? Hát a számomra ilyen 40 éve rejtély, mert gyerekkoromban is néztem, de már de most semmi.
3: Engem csak az érdekel mindig, hogy az a ballonkapát az ki van most van néha.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
4: Zenei összeállítást hallgatunk.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Készen álltok az év legvagányabb csobbanására? Május 30-án és 31-én elképesztő gyereknapi hétvége vár rátok az Aquaticum strandon, ahol a vízi őrületé és a játékoké lesz a főszerep. Délután 13:30-tól Aqua Fitness-tel hangolhattok a Tammedencénél, majd jöhet a kreatív kuckó, 15 órakor pedig egy hatalmas vízi zumba a hullámmedencében. A kalózhajós gyermekmedencénél evező és lufi fújó párbajok is lesznek, ráadásul maga Bubu, a kabala figura is ott lesz, hogy mindenkinek pacsit adjon. Komoly zenerajongók, figyelem, egy elképesztően monumentális estével búcsúztatja az évadot a debreceni Kodály Filharmónia. Június 5-én és 6-án este 7 órától az Őserő címet viselő koncerten Mahler zseniális feltámadás szimfóniája és Rachmaninov érzelmes zongora versenye csendül fel a Kölcsei Központ nagytermében. A Kodály Filharmonikusokat és a Kodály kórust a neves Alexander Slatkovszki vezényli, úgyhogy garantáltan libabőrös, lélekemelő élményben lesz részetek.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A kezdéstől hallgatom a Sunshine-t, kb. 20 éve, és szuper jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

Már csak pár perc a mai juice, aztán jön a délután Rolival. Én viszont előtte gyorsan megyek. Köszi szépen az elmúlt 4 órás figyelmet, találkozunk holnap is. A csütörtök már némileg ugye más körülmények között és más hőmérsékletben fog majd telni, mint a mai nap. Holnap olyan 8-10 fokkal esik vissza majd a hőmérséklet, és az éjszakák is már sokkal kellemesebbek lesznek. A kora esti óráktól érkezik meg ugye fölénk majd a hideg front. Lesznek olyan helyek, ahol akár 70-80 km/h elérő széllökések is előfordulhatnak, de éjszaka majd lecsendesedik a légkör. Egyelőre pedig még nem látszik, hogy majd az elmúlt napokban tapasztalt forróság mikor tér vissza. De hogy én mikor térek vissza, ezt tudom, holnap délelőtt 10-kor, Váci Zoli pedig már a búcsúzik csokolom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek. Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 100 000 tonna aszbesztes követ kell felszedni Szombathelynél. Leváltották a TEK több mint másfél évtizedes vezetőjét. Szombaton megbénulhat Budapest a BL döntő miatt. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Osztrák-Magyar Bizottság kezdte meg a munkát az aszbesztel szennyezett út alapok ügyében. Gajdos László környezetért felelős miniszter azt mondta, több magyarországi útszakaszra kerülhetett aszbeszt tartalmú kő, zúzalék Ausztriából, és most azt vizsgálják ki a felelős ezért. Szombathelyen több mint 10 kilométernyi érintett útról tudnak, ahol több mint 100 000 tonna követ kell felszedni és elszállítani. A miniszter szerint 4 érintett bányát már bezártak, az 5-nél pedig önkorlátozást kértek. A levegő aszbeszt terhelését folyamatosan mérik, és jelenleg azt próbálják feltérképezni pontosan, hol használták fel a szennyezett anyagot. Gajdos László azt mondta, a cél az, hogy a szennyező fizesse meg a károk helyreállítását. Magyar Péter felmentette posztjáról Hajdú János tábornokot, a terror elhárítási központ főigazgatóját. A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be a döntést, és azt is közölte, hogy a kormány hamarosan javaslatot nyújt be a rendőrség átalakításáról. A TEK-et a Fidesz 2010-es választási győzelme után hozták létre, vezetését pedig Hajdú Jánosra bízták. A szervezet az elmúlt években több állami vezető állandó személyvédelmét is ellátta. Magyar Péter már korábban jelezte, hogy nem kéri a TEK védelmét, és egyik első intézkedéseként bejelentette, hogy személyi védelmét május elejétől a készenléti rendőrség biztosítja. Közel 4000 rendőr lesz szolgálatban szombaton Budapesten az UEFA Bajnokok Ligája döntőjén. Több mint 17 000 jegyet vásároltak csapatonként a szurkolók, de a rendőrség szerint több 10 000 jegy nélküli drukker is érkezhet. A hősök terén közös szurkolói zóna lesz. A repülőtéren péntektől vasárnapig a megszokott forgalom duplájára számítanak, ezért ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. A BKK sűríti a járatokat a meccsjeggyel, a teljes budapesti tömegközlekedés használható. Szombat reggeltől több útvonalat lezárnak a Puskás Aréna és a szurkolói zónák környékén. Elutasította az olasz legfelsőbb bíróság annak a turistának a keresetét, aki csapvíz miatt perelt be egy 5 csillagos alpesi szállodát. A nő még 2019-ben töltött egy hetet a Dolomitok egyik síközpontjában, ahol félpanziós ellátást kapott. Vacsoránál többször is csapvizet kért, de a hotel személyzete ezt nem adta neki, helyette minden este palackozott ásványvizet szolgáltak fel. A vendég több mint 2000 eurós kártérítést követelt gazdasági hátrányra és érzelmi megterhelésre hivatkozva. Az első és másodfokú bíróság után a legfelsőbb bíróság is elutasította az igényét, mondván, Olaszországban nincs olyan törvény, amely kötelezné az éttermeket vagy szállodákat csapvíz felszolgálására.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, térségünkben is az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet 10-18 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. A hatóságok ma is dolgoznak, Nyíregyházán a Kert utcán, Debrecenben pedig a Kassai úton. Hello mindenkinek, 2:04 indul a mai Sunshine, délután várom a friss infókat, és hozom elé a kiváló zenéket. Swedish House Mafia, Wait So Long, egészen Fia Wait So Long, egészen 8-ig együtt rádiózunk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor

0: Sikernaptár a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Ma is sikernaptározunk a Sunshine délutánban, mert ma Yin-fém bivajnapunk van, ráadásul sikernap, úgyhogy ez most kimondottan kedvező energia. Ma érdemes szépen csinosan, elegánsan vinni a napunkat, és nem elbújni a háttérben. Aki szeretne megmutatni valamit magából, a munkájából, az ötleteiből, annak most itt az idő előtérbe kerülni. Ha van egy jó gondolat, egy terv, egy ajánlat, akkor ma érdemes elővennünk, akár a főnökünknek is eladni, hogyha épp erről van szó. A sok fém határozottságot ad, vagyis ha dönteni kell, akkor ma nem nagyon fogunk lacafacázni. A kollektív energiák támogatóak, ez alapvetően sikerre hangolja majd a napunkat. Úgyhogy használjuk ki, legyünk határozottak, igényesek, vállaljuk magunkat és menjünk rá arra, amit szeretnénk. Ezek így tehát a jó tanácsok szerdára a sikernaptárunk szerint. A következő percekben pedig rácsücsülünk a nosztalgia vonatra, jön a Splash és a Tedd fel a kezedet.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal. Folytatjuk a 38-ason Rakamaz és Nyíregyháza között aszfaltot marnak, emiatt a 18-as, valamint a 21-es kilométer között a forgalom félpályán halad. Szintén dolgoznak Nyírtelek határában, ott a vasúti átjárót építik át, emiatt a 30-as kilométernél lezártak a félútpályát, és jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Debrecenben pedig a 33-ason a 99-es kilométernél csatornázási munkákat végez. Itt is félútpályán haladnak az autók. Ha egyéb infó van, akkor várom a mai délutánon is 0620 316 3000. Miley Cyrus-szal megyünk tovább, jön az End of the World.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mert nagyon szeretlek benneteket is, és nagyon jók a zenéitek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Turn the Lights of a Sunshine of a Man Nerunk, csak jó zene szól a Klassz délutánt, kívánok mindenkinek, és ugye ezerrel szerintem az ország nagy része a BL döntőre készül, és nemrég az országos rendőrfőkapitányság egy friss közlésben arról számolt be, hogy közel 4000 rendőr biztosítja majd a budapesti BL döntőt, ami hatalmas szám, és egyéb infókat is érdemes majd elolvasni a sunshine.hu-n a közelgő mérkőzéssel kapcsolatosan. A következő órában kódjáték jön majd, hazavihető az Oasis Burger Sunshine menüjén, és átadom a terepet is Bettinek, ő pedig hozza majd városunk legfontosabb híreit. Az óránkat pedig Luis Capaldi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
3: Kaparósors jegynapok a Grand Casinóban.
4: Látogass el hozzánk, kapard le az ajándék Grand Sors jegyet, és nézd meg, hogy nyertél-e.
3: Közel 5 millió forint összdíjazás.
4: Grand Casino 024, a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
3: A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
4: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény!
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
7: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
8: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
9: Igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Több rendőrt kérnek a debreceni buli negyedekbe. Tovább pörög a debreceni BMW gyár, javult a városban ápolt égésű sérültek állapota. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Kiemelt rendőri figyelmet kért Papp László a debreceni szórakozóhelyek környékére, miután a hétvégén utcai verekedés történt a Péterfia utcában. A polgármester azt mondta, a városban a szórakozás nem szólhat balhékról, az ilyen cselekmények elkövetőinek pedig rendőrségi eljárással kell számolniuk. Az ügyben a nyomozás elindult, mégpedig a közösségi médiában megjelent felvételek alapján, mert a szórakozóhely üzemeltetője nem tett bejelentést. Papp László egyeztetett a rendőrfőkapitánnyal, és azt kérte, hogy a következő hónapokban erősítsék a területi jelenlétet, főleg a Péterfia utca, a Piac utca és a Petőfi tér szórakozó helyeinek környékén. Tovább nőtt a debreceni BMW gyár dolgozói létszáma. A legfrissebb jelentés alapján a BMW Manufacturing Hungary Kft-nél februárról márciusra közel 200 fővel emelkedett az alkalmazottak száma, így már több mint 4600-an dolgoznak a cégnél. A toborzás Debrecenben tovább folytatódik, jelenleg 40 pozícióra várják a jelentkezőket. Keresnek többek között csoportvezetőket, specialistákat, karbantartókat, termelési munkatársokat, autószerelőket és megyés technikusokat is. A BMW egyik vezetője korábban azt mondta, mintegy 50 ezer megrendelés érkezett a Debrecenben készülő X3 modellre, és a kereslet várhatóan erős marad. Emiatt a gyárban a tervezetnél korábban indították el a második műszakot. Stabil az állapota annak a 4 sérültnek, akiket a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás után Debrecenben kezelnek. A baleset május 22-én történt, egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. 4 súlyos sérült a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába került, mindannyian kiterjedt másodfokú égési sérüléseket szenvedtek. Közülük korábban 2 is lélegeztetőgépre szorultak, majd már csak egy beteg volt gépen. A Debreceni Egyetem friss tájékoztatása szerint az ő állapota is javult, és már nincs szüksége lélegeztetésre. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel, az ügyben halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoznak. Sánta Kálmán emlékéremmel ismerték el Csépány Tündét, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét, a Neurológiai Klinika Szklerózis Multiplex Centrumának vezetőjét. A Magyar Neurológiai Társaság rangos díját a debreceni szakember iskola teremtő munkásságáért és a szklerózis multiplex kezelésében elért kiemelkedő eredményeiért kapta. Csépány Tünde a neuroimmunológiai gondozás megalapítója Debrecenben, az általa elindított szakrendelés pedig már az ország egyik meghatározó centrumává vált. A docens szerint az elmúlt évtizedekben óriásit fejlődtek az eszembetegek terápiás lehetőségei, és a személyre szabott kezeléseknek köszönhetően sok beteg teljes aktív életet élhet. A díjat a társaság pécsi kongresszusán vehette át. Netflix, mémek, videójátékok és mesterséges intelligencia is visszaköszön az idei debreceni érettségi tablókon. A belvárosi kirakatokban idén is különleges és látványos megoldásokkal készültek a végzős osztályok. Több tabló épült például Stranger Things, Disney vagy gamer témákra, de megjelentek Lego figurák és internetes mémek is. A szervezők szerint a Z-generáció digitális világa erősen meghatározza az idei trendeket. A mesterséges intelligencia használata ugyanakkor vitát is kiváltott, vannak diákok, akik szerint az igazán maradandó tablók mögött emberi kreativitás és saját munka áll. A hagyományos debreceni tablóverseny idén is folytatódik, a közönség május végéig szavazhat a kedvencekre.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Folytatódik a nyárias meleg városunkban, és csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő. Kora reggel 7 és 17 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább.

Különben Bajoris Wolfgati párosan, ez volt a Nem elég a Sunshine FM és közlekedési információkkal folytatjuk. Nyíregyházen a Szegfi utcán várják a rendőrök a szabálytalankodókat, Debrecenben pedig a Kassai úton, így érdemes ma is csak a szabályokat betartva közlekedni. Most viszont játékkal folytatjuk, hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje, a mai nyerőszám pedig a 27-es. Ha telefonszámodban valahol megtalálható, akkor ne haboz, küld el most 0620 316 3000. Sok sikert kívánok! The Killer Roy, without you.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Diaz ment a projekt, és ez volt a Méreg a Sunshine FM-en. Jön Kiskata a horoszkópokkal. Szia!
2: Szia, Roli! A kosnak ma úgy tűnik, végre sikerül elengedni a tökéletes szerelemmel kapcsolatos illúzióit. Az elmúlt napok eseményei kiózanították. A bika ma figyeljen arra, hogy minden helyzetben pontosan fogalmazzon, és ne hagyjon tisztázatlanul semmilyen helyzetet, mert ma sok problémát okozhatnak a félreértések. Az ikrek, gondolkozzon minél pozitívabban, és higgye el, hogy az önálmai is valóra válnak egyszer. Beszélgessen a barátaival vagy a kedvesével az érzelmeiről és a vágyairól, mert ezáltal sokat megtudhat saját magáról is. A rák ma gondolja végig, hogy milyen áldozatra hajlandó a kapcsolata megmentése érdekében. Valószínűleg alapvető változásokra lenne szükség a kötődés és a bizalmas viszony megerősítésére. Úgy tűnik, az oroszlánnak ma minden apró kis sikerért keményen meg kell dolgoznia. Érvényes ez a munkájára és a magánéletére egyaránt. Ez lehet, hogy fárasztó, de ne adja fel. A szűzet ma minden apróság felbosszanthatja, a környezete minden rezdülése mögött hátsó szándékot szimatol. Ne legyen ennyire bizalmatlan, a barátai most is ön mellett állnak. Kedves mérleg, ma végre mozgásba lendülnek azok a dolgok, amelyek miatt eddig nem tudott lépni az élet bizonyos területein. Most már tisztában fogja látni, hogy mi várható az adott témában, és ezután nyugodtabban tudja a jövőt is tervezni. A Skorpió számára a mai nap szerelmi téren hozhat igazán fontos eseményeket, sikerülhet végre elköteleződnie, és most a felelősségvállalás sem ijeszti meg. Kedves nyilas, bármennyire szomorú is, de tény, hogy a jó dolgok nem tartanak örökké, ahogy a rosszak sem. Sok a változás most ön körül, ez pedig megviselheti. A bak legyen ma határozott, egyenes és őszinte, mert ez a legjobb módszer arra, hogy megoldja a problémás helyzeteket. Ahogy egyre nyáriasabbra fordul az idő a vízöntőben, úgy ébred fel a szabadságvágy. Ideje lenne leülnie a kedvesével és átbeszélniük a korlátokat, azt, hogy melyikük számára mit jelent a szabadság, közben nyugtassa meg, hogy nincs oka féltékenységre. A halaknak ma nehezére esik a munkára koncentrálni, pedig feladatokban egyáltalán nem szenved hiányt, azt pedig most kimondottan élvezi, hogy használhatja a kreativitását.
0: Sunshine FM asztrológia.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

jetlagek is, ami itt történik, itt is marad ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és adós vagyok a mai játékunk lezárásával. Ugye a 27-es volt a nyerő szám, és már is a gépünk ezerrel sorsol, és megnézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk, aki nem más, mint Regina. Gratulálunk, az Oasis Burger Sunshine menüje ma tiéd, jó étvágyat, és nem elfelejteni, hogy holnap is 15 valamint 16 óra között játszunk majd. Mindjárt jönnek az útinfók, az óránkat viszont Ray Daltonnal zárjuk. Jön a Blood Running, várlak vissza 16 óra után is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
0: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat kívánok, Sunshine FM, jönnek a friss útinfók. Szia Bélám, hallgatunk is, mi újság?
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, nagy a forgalom és teljes nyárias az időjárás. Rengetegen vannak a nagy erdőn, a strandon, és hát minden egyes úgynevezett strand közelébe hatalmas nagy a forgalom, tele van a parkoló, meg vannak telve, és a Sóstó gyógyfürdőre is ugyanígy elmondható, illetve Hajdúszoboszlóra vagy a rakamazi Tiszapartra. Ha már Rakamaz, akkor Borsod és Szabolcs között útépítés, útfelújítás 3,5 kilométeren keresztül aszfaltoznak Virányos és Tiszanagyfalu között, és a vármegyék területén is több helyen az útépítők dolgoznak, forgalomkorlátozási jelzőr, illetve éjszaka jelzőlámpa irányítja a forgalmat váltakozó irányba. Rengeteg volt ma is a baleset, rekkenő hőségben több figyelmetlenségből történt közúti közlekedési baleset, helyszínén intézkedtek, illetve helyszíneltek a rendőrök, és több baleset jelentős anyagi kárra járt, és a szabályok betartására. Köszönjük a figyelmüket!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Debrecenben a fizetés majdnem fele albérletre mehet. Már most beteltek a debreceni nyári táborok. Folytatódik a nyári és meleg. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Debrecenben továbbra is nagyon komoly terhet jelent az albérlet a fizetésekhez képest. Egy friss ingatlanpiaci elemzés szerint a városban a kiadó társasházi lakások medián bérleti díja 200 000 forint, miközben a becsült nettó átlagbér nagyjából 450 000 forint. Ez azt jelenti, hogy az átlagos fizetésnek csak nem a fele lakbérre mehet el. A vármegyes székhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Mindkét városban 40% feletti ez az arány. Budapesten ugyan magasabb, 260 000 forint a közepes méretű lakások medián bérleti díja, de a fővárosi nettó bérekhez mérve kisebb terhet jelent. A legalacsonyabb arányt Békéscsabán mérték, ahol az átlagkereset kevesebb, mint harmada megy el lakbérre. 30 nyári tábor szervez idén a Demki Debrecenben, és több programra már most beteltek a helyek. A nyári szünet közelettével egyre nagyobb az érdeklődés a gyerekeknek szóló foglalkozások iránt. A Demki 13 intézményében kézműves, mozgásos, táncos, idegennyelvi és városfelfedező táborok is lesznek, sőt, gerincjavító programokra is lehet jelentkezni. A fiatalokat közben a Gambrinus közben működő Beugrom közösségi tér is várja, ahol podcast stúdió is működik. A helyszínen anonim mentálhigiénés és tanácsadás, pálya, orientáció, segítség és prevenciós szolgáltatás is elérhető, akár a nyári szünet alatt is. A szabad helyekről és a jelentkezésekről a Demki honlapján lehet tájékozódni. Ideiglenesen áthelyeztek egy busz megállót Debrecenben a Hasona utcán. A DKV tájékoztatása szerint útburkolat javítási munkák miatt május 26-án délelőtt lezárták a Nyugati Ipari Park Szervízút 1-es nevű megállóhelyét. A változás a nagyállomás felé közlekedő 21-es és 42-es autóbuszokat érinti. A munkák ideje alatt ezek a járatok nem az eredeti megállóban állnak meg, hanem körülbelül 100 méterrel előrébb a Házgyár utca irányában kialakított ideiglenes megállóhelyen lehet felszállni rájuk. A forgalmi rend előre láthatólag július végéig marad érvényben, vagyis az utasoknak több mint egy hónapon át kell számolniuk a változással. Június 1-jéig kell benyújtaniuk a debreceni vállalkozásoknak a helyi iparűzési adó bevallását, és eddig kell rendezniük a kapcsolódó fizetéseket. A Városháza arra figyelmeztet, már csak néhány nap maradt a határidőig, eddig lehet késedelmi póték nélkül befizetni a 2025-ös évre vonatkozó bevallásban szereplő tényadó és a már befizetett adóelőleg különbözetet, valamint a tételes adózást választó kis vállalkozók idei adóelőlegét. A bevallást elektronikusan a NAV nyomtatványán lehet benyújtani, de az ONYA felülete is használható. Kivételt az egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytató és termelők jelentenek, ők papíron is intézhetik az ügyet. Munkaerőhiányt és versenyképességi problémákat okozhat a tervezett vendégmunkás stop több Debrecen és Hajdú-Bihari cég szerint. A megszólaló vállalatok és gazdasági szervezetek hangsúlyozták, a magyar munkavállalók elsőbsége nem kérdés, ugyanakkor több ágazatban jelenleg nem tudják kizárólag hazai dolgozókkal fenntartani a működést. A Kötő szerint a debreceni gyárban most mintegy 1200-an dolgoznak, évvégére pedig több mint 2000 alkalmazottal számolnak. A Hajdú-Bihar vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke arról beszélt, hogy az élelmiszeriparban, a szolgáltatásokban és a turizmusban is komoly munkaerőhiány van. A Vosz vármegyei elnöke szerint egy hirtelen korlátozás visszavetni a termelést és rontaná a versenyképességet.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Városunkban a folytatásban is a napsütésé lesz a főszerep, 22-27 fokos maximumokra számíthatunk. Mindemellett rossz ír az allergiásoknak, hogy növekszik a pollen terhelés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 4:04 további klassz délutánt kívánok. Köszönöm szépen Tivi Viberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházán a debreceni úton rendőrök. Vanda is üzent, hogy Debrecenben a Szent Anna utcán baleset történt. Vigyázz magadra, kezdünk Taylor Swift-tel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

32-33 fokban is kiváló hűsítő zenék a Sunshine FM-en. Ez volt David Guetta, Terry Swains és Tóth Szendály 3-assal Gongongon. És nagyon fontos, drága vonattal utazók, hogy visszakapcsolták a vonatinfót, tehát mostantól kezdve újra valós időben követhetjük a vonatok helyzetét, valamint a késéseit is. Minden infó részlet ezzel kapcsolatban is a sunshine.hu megtudhatók. Mindjárt útinformációkkal folytatjuk, most viszont egy nagy kedvenc érkezik itt a szerda délutánunkban.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Sunshine FM navigáció.
2: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
3: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Továbbra is érdemes megfontoltan közlekedni, mert Rakamaz és Nyíregyháza között a 38-ason aszfaltoznak a Magyar Közút munkatársai, a 18-as valamint a 21-es kilométer között a forgalom félpályán halad. Szintén dolgoznak a 33-as főúton, a 99-es kilométernél csatornázási munkákat végeznek, szintén egy-egy sávjáratú. Valamint korábban megírta nekem Vali is, hogy Debrecenben a Szent Anna utcán baleset történt, emiatt még mindig erős a forgalom. Egyéb infókra is kíváncsi vagyok egészen este 8-ig 0620-316-3000. Segítsük egymást a délutánunkban friss útinfókkal. Én pedig segítem a friss útinfók mellett ilyen kiváló zenékkel. Jön Tiesto és a Business.
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk.

A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

visszajárunk 5 óra előtt, ez volt a Szia és az Unstoppable a délutánunkban, és a tegnapi délutánon több helyen is olvastam, hogy itt már hirtelen majd lezúdul a jég, az eső is minden egyéb. Most rátekintettem az előrejelzésekre, egyelőre én bármilyen esős ikont nem látok, most 32-33 fokot mérünk, holnap egyébként 22-23 lesz majd a csúcs. Egy kis esőt majd szombatra jósolnak, de szerintem ez a következő napokban még változni fog majd. Beti mindjárt hozza majd a részleteket ezzel kapcsolatban is. Az óránkat pedig Lost Frequencies-zel zárjuk. Jön a Feeling, a következő órában pedig pénzügyi percek is program.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz! Számítunk el többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
3: Kaparósos jegynapok a Grand Casinóban.
4: Látogass el hozzánk, kapard le az ajándék Grand Sós jegyet, és nézd meg, hogy nyertél-e.
3: Közel 5 millió forint összdíjazás.
4: Grand Casino 024,
3: a Debrecen Pláza földszintjén.
4: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
3: A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
4: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Több rendőrt kérnek a debreceni buli negyedekbe. Tovább pörög a debreceni BMW gyár, javult a városban ápolt égésű sérültek állapota. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Kiemelt rendőri figyelmet kért Papp László a debreceni szórakozóhelyek környékére, miután a hétvégén utcai verekedés történt a Péterfia utcában. A polgármester azt mondta, a városban a szórakozás nem szólhat balhékról, az ilyen cselekmények elkövetőinek pedig rendőrségi eljárással kell számolniuk. Az ügyben a nyomozás elindult, mégpedig a közösségi médiában megjelent felvételek alapján, mert a szórakozóhely üzemeltetője nem tett bejelentést. Papp László egyeztetett a rendőrfőkapitánnyal, és azt kérte, hogy a következő hónapokban erősítsék a területi jelenlétet, főleg a Péterfia utca, a Piac utca és a Petőfi tér szórakozó helyeinek környékén. Tovább nőtt a debreceni BMW gyár dolgozói létszáma. A legfrissebb jelentés alapján a BMW Manufacturing Hungary Kft-nél februárról márciusra közel 200 fővel emelkedett az alkalmazottak száma, így már több mint 4600-an dolgoznak a cégnél. A toborzás Debrecenben tovább folytatódik, jelenleg 40 pozícióra várják a jelentkezőket. Keresnek többek között csoportvezetőket, specialistákat, karbantartókat, termelési munkatársokat, autószerelőket és megyés technikusokat is. A BMW egyik vezetője korábban azt mondta, mintegy 50 ezer megrendelés érkezett a Debrecenben készülő X3 modellre, és a kereslet várhatóan erős marad. Emiatt a gyárban a tervezetnél korábban indították el a második műszakot. Stabil az állapota annak a 4 sérültnek, akiket a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás után Debrecenben kezelnek. A baleset május 22-én történt, egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. 4 súlyos sérült a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába került, mindannyian kiterjedt másodfokú égési sérüléseket szenvedtek. Közülük korábban 2 is lélegeztetőgépre szorultak, majd már csak egy beteg volt gépen. A Debreceni Egyetem friss tájékoztatása szerint az ő állapota is javult, és már nincs szüksége lélegeztetésre. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel, az ügyben halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoznak. Sánta Kálmán emlékéremmel ismerték el Csépány Tündét, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét, a Neurológiai Klinika Szklerózis Multiplex Centrumának vezetőjét. A Magyar Neurológiai Társaság rangos díját a debreceni szakember iskola teremtő munkásságáért és a szklerózis multiplex kezelésében elért kiemelkedő eredményeiért kapta. Csépány Tünde a neuroimmunológiai gondozás megalapítója Debrecenben, az általa elindított szakrendelés pedig már az ország egyik meghatározó centrumává vált. A docens szerint az elmúlt évtizedekben óriásit fejlődtek az eszembetegek terápiás lehetőségei, és a személyre szabott kezeléseknek köszönhetően sok beteg teljes aktív életet élhet. A díjat a társaság pécsi kongresszusán vehette át. Netflix, mémek, videójátékok és mesterséges intelligencia is visszaköszön az idei debreceni érettségi tablókon. A belvárosi kirakatokban idén is különleges és látványos megoldásokkal készültek a végzős osztályok. Több tabló épült például Stranger Things, Disney vagy gamer témákra, de megjelentek Lego figurák és internetes mémek is. A szervezők szerint a Z-generáció digitális világa erősen meghatározza az idei trendeket. A mesterséges intelligencia használata ugyanakkor vitált is kiváltott, vannak diákok, akik szerint az igazán maradandó tablók mögött emberi kreativitás és saját munka áll. A hagyományos debreceni tablóverseny idén is folytatódik, a közönség május végéig szavazhat a kedvencekre.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Folytatódik a nyárias meleg városunkban, és csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő. Kora reggel 7 és 17 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 5 óra után járunk, 4 perccel, további klassz szerdát kívánok mindenkinek, köszönjük Bettinek a friss infókat, ma pedig a hellák ünnepelnek, Isten éltesse őket sokáig, egyébként elég ritka név, holnap pedig majd a Magdolnák ünnepelnek. Kezdünk elsőként Kamraddal, szóval Be Mine, köszi, hogy velem vagy.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
5: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak

0: a pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Milyen előnyökkel jár a mobil bankolás? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A digitális világ fejlődését a bankok pénzügyi applikációi is lekövetik. Az alkalmazásokban a legtöbb gyakran használt szolgáltatás már elérhető. Például forint vagy devizautalások indítása, számlatörténet és egyenleg megtekintése, csoportos beszerési megbízások kezelése, bankkártya aktiválás, letiltás, limitmódosítás. Az applikáció használatával gyorsan, kényelmesen intézhetők a pénzügyek, nem szükséges személyesen bankfiókot felkeresni vagy a telefonos ügyfelszolgálatot hívni. Az alkalmazásokkal 0-24-ben tudjuk pénzügyeinket intézni belföldön és külföldön egyaránt. Érdemes tájékozódni a bankok díjtételeire vonatkozóan, mert nagy részben kedvezőbb díjakkal számolhatunk, hogyha online végezzük a tranzakciókat, és nem ritka az sem, hogy ezek a tranzakciók online csatorna esetén teljesen díjmentesek.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Képes vagyok 10 percig keresgetni, hogy mi lesz az, amin elalszok, és mindig mondja a párom, ő már befordul, és már alszik, és akkor mondja, hogy...
5: Jó lesz ez a Rambó, csak vedd a hangot.
4: Minek keresed, amikor úgyis elalszol 3 perc alatt, mondtam, mert nincs kalambó, és még a most már gyilkosságot se látom. Tehát pedig azzal kezdődik. De keresek valami olyat, amit már sokszor láttam, és akkor tudod, így garantáltan hamar. De általában azon alszol el, ami nagyon érdekel. Tehát mondjuk elkezdődik akár egy Forma 1, vagy akár egy foci meccs, ott garantáltan 5-10 perc, és már beszúnyók állok rajta. Hát most már nincsenek ilyen hangok se szinte. Már nincs paliklaszi, hogy üvölcsön annak felkiabáljon. De igen, ezeken a monoton hangokon, ezeken viszonylag hamar beállsz.
5: Neked akkor tudod, mi kellene a kalambóból? És ez egy nagyon jó TikTok trend is lehetne. Na most megint adjuk itt a jó ötleteket, hogy úgy összevágni a kalambókat, hogy a gyilkosság és a végeredmény. Tehát a kettő közötti rész azt teljesen elhagynánk, és akkor az egészet összefoglalni egy fél percbe.
4: Hát végül is mindig tudom, hogy ki a gyilkos, mert azzal indul. Hogyha kalambó ez hogy derítik ki? Hát a számomra ilyen 40 éve rejtély, mert gyerekkoromban is néztem, de már hogy semmi.
5: Engem csak az érdekel mindig, hogy az a ballonkapát az ki van most néha.
6: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Jim Sipe és még ide a Rozza párossal, ez volt a Ferrari. Jönnek a programajánlók ma is Kiskatától. Szia!
3: Szia, Roli! Május utolsó vasárnapján a gyerekek veszik át az uralmat a Kossuth téren, ahol 14 órától minden róluk szól. Óriás mesefigurák, vidámpark és népi játékok várják a legkisebbeket. Így a szülőknek nincs más dolguk, mint felvenni a ritmust az egész délutános pörgéssel. A részvétel teljesen díjmentes, szóval gyertek el május 31-én, és töltsünk el egy felejthetetlen napot a város szívében, ahol a színpadi produkciók mellett a közös élmény a legfőbb ajándék. Komoly zenerajongók, figyelem! Egy elképesztően monumentális estével búcsúztatja az évadot a debreceni Kodály Filharmónia. Június 5-én és 6-án este 7 órától az Őserő címet viselő koncerten Mahler zseniális feltámadás szimfóniája és Rachmaninov érzelmes zongora versenye csendül fel a Kölcsei Központ nagytermében. A Kodály Filharmonikusokat és a Kodály kórust a neves Alexander Slatkovszki vezényli, úgyhogy garantáltan libabőrös, lélekemelő élményben lesz részetek. Jó szórakozást a programokhoz.
2: Köszönjük, Dua Lipával folytatjuk, jön az albán származású énekesnő a Training Season-nal.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programolja.

0: amit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: csak szeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Velhello.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Csak jó zene. Nekünk ez szeretünk.

Alex Warren és a Fever Dream a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és 6 órához érkeztünk. Ez két dolgot jelent, jön Betty mindjárt a friss hírekkel, ezt követően pedig majd startul a 2 órás est élő királyság műsor velem. Én leszek ma is Glac Norbi magyar hangja, na meddig jó a jól megérdemelt szabadságát tölti. Lehet üzenni csörögni 0620 316 3000. A következő 2 óra csak rólatok szól majd. Az óránkat pedig egy nagy klasszikussal zárom, és innentől kezdve egy jó call center-es

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Előzetesben marad Juhász Péter Pál és élettársa. Varga Mihály szerint még korai lenne új kamatcsökkentés, rászáll a fogyasztóvédelem a légitársaságokra. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Előzetes letartóztatásban marad Juhász Péter Pál és az élettársa, erről döntött a bíróság. Az ügy a Szőri utcai gyermekotthonhoz kapcsolódik, ahol korábban súlyos visszaélések gyanúja miatt indult eljárás. A lap szerint a bíróság azért hosszabbította meg a kényszerintézkedést, mert továbbra is fennáll a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás befolyásolásának veszélye. Juhász Péter Pál neve az elmúlt időszakban többször is előkerült a gyermekvédelmi botrány kapcsán. Az ügyben a nyomozás továbbra is tart. Nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így továbbra is 6,25% marad az irányadó kamat. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, bár látnak kedvező gazdasági folyamatokat, még túl sok a bizonytalanság ahhoz, hogy újabb kamatvágásról döntsenek. Szerinte javultak az inflációs kilátások és csökkent az országkockázat is, ugyanakkor a magas energiaárak és a nemzetközi pénzpiaci folyamatok továbbra is kockázatot jelentenek. Varga Mihály arról is beszélt, hogy a tanács két lehetőséget mérlegelt, és voltak olyan tagok, akik más döntést támogattak volna. A jegybank februárban másfél év után először csökkentett kamatot, akkor 0,25 ponttal vitték le az alapkamatot. Ismét kiemelten ellenőrzi a légitársaságokat a fogyasztóvédelem. A vizsgálatok középpontjában a járatkésések, a járattörlések és a panasz kezelésának. A hatóság a légitársaságok honlapját, ügyfélszolgálatait és árfeltüntetési gyakorlatát is ellenőrzi próbavásárlásokkal együtt. Tavaly több mint 90 millió forint bírságot szabtak ki, miközben az utasok több mint 15 millió forintnyi kártalanításhoz jutottak. A legtöbb panasz a 3 óránál hosszabb késések és az elmaradt kártérítések miatt érkezett. A fogyasztóvédelem arra figyelmeztet, hogy késés vagy járattörlés esetén érdemes megőrizni a nyugtákat, mert bizonyos esetekben több 100 eurós kártalanítás is járhat az utasoknak. Májustól már nem lehet hideg élelmiszert vásárolni szép kártyával, így ha a kormány ezt a lehetőséget biztosítani akarja a tervezett nyugdíjas változatnál, újra módosítani kell a szabályokat. A tervek szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb támogatást kapnának, havi 250 ezer forint alatt több mint 16 ezer forint, 500 000 forintig pedig több mint 8 ezer forint járna havonta. Az ennél magasabb nyugdíjra rendelkezők nem kapnának juttatást. A szép kártyát jelenleg főként vendéglátásra, szállásra és szabadidős szolgálatokra lehet használni. Korábban átmenetileg élelmiszer vásárlásra is alkalmas volt, de ez április végén megszűnt. Szakértők szerint inkább az élelmiszer vásárlás jelentene valódi segítséget.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített csökkenését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 413, az eurót 356, a svájci frankot 390, az amerikai dollárt 306 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sportének a Sunshine FM-en köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Fucsovics Márton és az amerikai Marcos Giron két játszmában kapott ki egy spanyol-argentin párostól. A Roland Garroson, így a nyíregyházi teniszező az egyes után párosban is búcsúzott a tornától. A Roland Garros főtábláján az 5 egyéni magyar induló Fucsovics Márton, Marozsán, Fábián, Bondár Anna, Udvardi Panna és Gálfi Dalma sem tudott nyerni egyesben. Marozsán, Fábián viszont párosban győzött, így tovább jutott. Első alkalommal rendezik meg június 7-én a Climax Run futást. A szervezők a változókorra szeretnék felhívni a figyelmet, és arra, hogy ebben az életkori szakaszban is fontos a mozgás, a közösség. Az esemény helyszíne az erdei tornapálya lesz, és 10 órakor rajtol el a mezőny. Két táv, az 5 kilométeres futás és a 2,5 kilométeres gyaloglás közül lehet választani. A futás regisztrációhoz kötött, jelentkezni a Climax Run Facebook oldalán lehet. Madridban egy spanyol specialista operálta meg Jovana Jovovics vállát. Jó hír, hogy atroszkóppal műtötték, ezért a felépülése gyorsabb lehet, de így is csak 4-5 hónap múlva térhet vissza a pályára. A Moson-Magyaróvár elleni Magyar Kupa elődöntőben súlyosnak tűnő válsérülés szenvedett a DVSC kézilabdázója, aztán jó néhány vizsgálaton átesett az irányító, és kiderült, hogy operálni kell. A neves specialista, dr. César Flores a napokban meg is műtötte. aznap délután ki is engedték a kórházból a játékost, aki a körülményekhez képest jól van. Miskolcon rendezték a magyar korcsoportos egyéni és csapat rapid sakkbajnokságot a Magyar Sakkszövetség szervezésében. A versenyen a Deac fiataljai is asztalhoz ültek és több szép eredményt értek el. A Debreceni Egyetem sportklubjának versenyzői közül különösen eredményesen szerepelt Sojnócki Anna, aki korcsoportjában az első helyen végzett, ezzel magyar bajnoki címet szerzett. A tehetséges sakkozó korábbi eredményei is dicséretesek, hiszen korcsoportos standard és rapid bajnok, az országos diákolimpia rapid versenyének győztese, valamint a magyar utánpótlás válogatott tagja. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: A folytatásban is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható. A maximumok 23-28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 6 óra után járunk 6 perccel, hello mindenkinek, Bettinek köszönjük szépen a friss infókat, indul már is a 2 órás élő esti kirenség műsor, ma is velem Kondor Rolanddal, várom az üzeneteket, valamint a telefonhívásokat, 0620 316 3000, kezdünk elsőként a Szigalával, Solar Riptide.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül, szakítás nélkül, Sunshine FM, csak józe.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Hát mert nagyon jó fejek vagytok, imádom azt a rádiót.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: Damiano David és Tyler Párossal, ez volt a Talk to Me a kedvencek között itt a szerda estünkben. Tovább pörög a két órás élő esti kívánság műsor, lehet üzenni, csörögni 0620-316-3000.
1: Szia, Bea vagyok, barátnőmnek Zsuzsának, üzenem neki, hogy jó, hogy összetalálkoztunk.
0: Köszönöm szépen, hogy becsörögtél, hozzám érkezik Berecki Zoltán és Bruno vadonatúj szerzeménye. Itt a Sexy Baby, ez a két órás élő esti kívánság műsor, ma velem Kondor Rolanddal.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mert nagyon jó fejek vagytok, és rengeteg játék is van, meg marha jó zenéket adtok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Spray Shower is my husband, a Sunshine FM, ez továbbra is a két órás élő este kívánság műsor is üzenettel folytatjuk. Jurit üzent a lányának, Nórinak. Szia Roli, szeretnék kérni a lányomnak, Nórinak egy zenét, hogy ne izguljon a holnapi első munkanapja miatt. Minden kezdet nehéz, de ügyes lesz, ahogy mindig. Nagyon szeretem őt és büszke vagyok rá. Puszi, Jurit. Köszönöm szépen, hogy üzentél, és hát Nórinak mi is azt üzenjük, hogy nem kell parázni, légy magabiztos, és nem lesz gond. J-Lo, David Guetta,

0: Birtolgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Sunshine of a Man. Mindjárt 7 óra, mindjárt adom a terepet Bettinek. Jönnek a térség legfontosabb hírei. Útinformációkra gyorsan rákanyarodunk. Továbbra is fontos, hogy a 38-ason Rakamaz és Nyíregyháza között aszfaltot marnak, emiatt több kilométeren is a forgalom félpályán halad. Nyírtelek határában a vasúti átjárót építik át, ott is lezárásra, valamint forgalom korlátozásra kell készülni. Debrecenben a Füredi úton a Szabó-Lőrinc utca kereszteződésének komplex fejlesztése van folyamatban, emiatt a 106-os, valamint a 107-es kilométer között mindkét irányba csak a belső sáv járható. Legyünk körültekintőek, és várom akár az útinfukat is. A zenei kérések mellett a következő 60 percben is 0620 316 3000. Egy tudja, hogy elsőként egy jó nagyot táncolunk Lady Gagával, mindjárt jön a The Dead Dance.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 100 000 tonna aszbesztes követ kell felszedni Szombathelynél. Leváltották a TEK több mint másfél évtizedes vezetőjét. Szombaton megbénulhat Budapest a BL döntő miatt. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Osztrák-Magyar Bizottság kezdte meg a munkát az aszbesztes szennyezett út alapok ügyében. Gajdos László környezetért felelős miniszter azt mondta, több magyarországi útszakaszra kerülhetett aszbeszt tartalmú kő, zúzalék Ausztriából, és most azt vizsgálják ki a felelős ezért. Szombathelyen több mint 10 kilométernyi érintett útról tudnak, ahol több mint 100 000 tonna követ kell felszedni és elszállítani. A miniszter szerint 4 érintett bányát már bezártak, az 5-nél pedig önkorlátozást kértek. A levegő aszbeszt terhelését folyamatosan mérik, és jelenleg azt próbálják feltérképezni pontosan, hol használták fel a szennyezett anyagot. Gajdos László azt mondta, a cél az, hogy a szennyező fizesse meg a károk helyreállítását. Magyar Péter felmentette posztjáról Hajdú János tábornokot, a terror elhárítási központ főigazgatóját. A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be a döntést, és azt is közölte, hogy a kormány hamarosan javaslatot nyújt be a rendőrség átalakításáról. A TEK-et a Fidesz 2010-es választási győzelme után hozták létre, vezetését pedig Hajdú Jánosra bízták. A szervezet az elmúlt években több állami vezető állandó személyvédelmét is ellátta. Magyar Péter már korábban jelezte, hogy nem kéri a TEK védelmét, és egyik első intézkedéseként bejelentette, hogy személyi védelmét május elejétől a készenléti rendőrség biztosítja. Közel 4000 rendőr lesz szolgálatban szombaton Budapesten az UEFA Bajnokok Ligája döntőjén. Több mint 17 000 jegyet vásároltak csapatonként a szurkolók, de a rendőrség szerint több 10 000 jegy nélküli drukker is érkezhet. A hősök terén közös szurkolói zóna lesz. A repülőtéren péntektől vasárnapig a megszokott forgalom duplájára számítanak, ezért ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. A BKK sűríti a járatokat a meccsjeggyel, a teljes budapesti tömegközlekedés használható. Szombat reggeltől több útvonalat lezárnak a Puskás Aréna és a szurkolói zónák környékén. Elutasította az olasz legfelsőbb bíróság annak a turistának a keresetét, aki csapvíz miatt perelt be egy 5 csillagos alpesi szállodát. A nő még 2019-ben töltött egy hetet a Dolomitok egyik sí központjában, ahol félpanziós ellátást kapott. Vacsoránál többször is csapvizet kért, de a hotel személyzete ezt nem adta neki, helyette minden este palackozott ásványvizet szolgáltak fel. A vendég több mint 2000 eurós kártérítést követelt gazdasági hátrányra és érzelmi megterhelésre hivatkozva. Az első és másodfokú bíróság után a legfelsőbb bíróság is elutasította az igényét, mondván, Olaszországban nincs olyan törvény, amely kötelezné az éttermeket vagy szállodákat csapvíz felszolgálására.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A folytatásban is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható. A maximumok 23-28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, Ettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Hello mindenkinek, 7 óra után járunk 3 perccel, pörög tovább a szerda esti kívánság műsor élőben. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket, 20-as 316 3000. Kezdünk elsőként Lady Gagával, Szóval The Dead Dance.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
3: Sunshine FM.

Blondish, Never Walk Alone, ez továbbra is a Sunshine FM, benne pedig a két órás élő esti kívánság műsor, és Bence üzenetével folytatjuk, aki a spanoknak küldene egy zenét, és azt üzeni, hogy rég nem tudtak már együtt közösen találkozni, hiányoznak számára a nagy régi beszélgetések, nevetések és bulizások. Bízik benne, hogy hamarosan majd össze tudnak hozni a spanokkal idézőjelben egy közös estét. Én is bízom ebben, és ha már a spanokról beszélgettünk, akkor a következő percekben szerintem ez a zenem tökéletesen illik majd hozzátok. Mário énekel rajosan a két órás élő esti kívánság műsorban.

0: Kövess ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Honey Beast és a Védtelen után pedig jönnek a programajánlók Kiskatától.
3: Szia Roli! Május utolsó vasárnapján a gyerekek veszik át az uralmat a Kossuth téren, ahol 14 órától minden róluk szól. Óriás mesefigurák, vidám park és népi játékok várják a legkisebbeket. Így a szülőknek nincs más dolguk, mint felvenni a ritmust az egész délutános pörgéssel. A részvétel teljesen díjmentes, szóval gyertek el május 31-én, és töltsünk el egy felejthetetlen napot a város szívében, ahol a színpadi produkciók mellett a közös élmény a legfőbb ajándék. Komoly zenerajongók, figyelem, egy elképesztően monumentális estével búcsúztatja az évadot a debreceni Kodály Filharmónia. Június 5-én és 6-án este 7 órától az Őserő címet viselő koncerten Mahler zseniális feltámadás szimfóniája és Rachmaninov érzelmes zongora versenye csendül fel a Kölcsei Központ nagytermében. A Kodály Filharmonikusokat és a Kodály kórust a neves Alexander Slatkovszki vezényli, úgyhogy garantáltan libabőrös, lélekemelő élményben lesz részetek. Jó szórakozást a programokhoz.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programoljál.

0: hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Figyelj, akkor mondom neked a jó alvás titkát. Van egy ilyen 10-3-2-1-0 szabály. Ezzel nem tudom, hogy tisztában van.
2: Nem, mi az?
1: Az, hogy a 10-es szám az azt jelenti ebben a kombinációban, hogy 10 órával lefekvés előtt koffeinmentes időszak. Tehát akkor számolj vissza.
2: Ezt tartom, rendben.
1: Mondjuk neked 24 órás
2: koffeinmentes. Nem, ma például pont van benne koffein, de nem akartam, mert nem tudtam, csak ittam egy ilyen izotóniás italt, ami kellett, mert az elektrolitok már kezdenek kiürülni a melegben. És aztán utána, amikor megittam a pezsgőtabletet, akkor olvastam el, hogy ja, hogy ez koffein tartalmú. Szóval ma nem fogsz szóhoz jutni. Igen?
1: De nem. Ez észrevettem. Oké, a hármas szám ebben a kombinációban 3 órával lefekvés előtt vége az étkezésnek és az alkoholnak.
2: Igen.
1: Határeset.
2: Képzeld el,
1: a szurkoló hazaér a nagy ünneplésből, igen, csattak részegen, és ül még az étkező asztalban, nem mer elaludni. Szóval, hogy mennyi van? 2,5 órát itt kell ülnöm, mielőtt elalszom.
2: Igen.
1: Jó. Oké, és akkor a 2-es szám, 2 órával lefekvés előtt fejezzük be a munkát, próbáljuk elengedni a stresszt.
2: Az
1: hát
2: igen,
1: de már életünk része, úgyhogy nehéz elengedni.
2: Igen, akkor pittyeg a telefonod.
1: Megint megnézed.
2: 64.
1: Meg kíváncsi
2: üzenet.
1: Vagy, mert hozzászoktál.
2: Persze. Hát jó. Meg biztos fontos.
1: Oké, 1 órával lefekvés előtt digitális detox, tehát már telefonhoz nem nyúlsz. Uh-huh. Miközben szerintem legtöbbünk...
2: Ez összefügg még, a 2 órával nálunk.
1: Igen, még szerintem legtöbbünk előtte való percben is, még másodpercben is megnézi, vagy valamit nézeget
2: rajta.
1: Hát
2: én tévére alszok el. A digitális.
1: Hát ha valami, hát nem tudom, hogy az számít.
2: De mindig ezen megy náluk a vita,
1: igaz,
2: hogy képes vagyok 10 percig keresgetni, hogy mi lesz az, amin elalszok, és mindig mondja a párom, ő már befordul is, már alszik, és akkor mondja, hogy...
1: Jó lesz az a Rambó, csak vedd a hangot.
2: Minek keresed, amikor úgyis elalszol 3 percet, mondom, mert nincs kalambó, és még a most már gyilkosságot se látom. Tehát pedig azzal kezdődik. De keresek valami olyat, amit már sokszor láttam, és akkor tudod, így garantáltan hamar. De általában azon alszol el, ami nagyon érdekel. Tehát mondjuk elkezdődik akár egy Forma 1, vagy akár egy foci meccs, ott garantáltan 5-10 perc, és már beszúnyúkálok rajta. Hát most már nincsenek ilyen hangok se szinte. Már nincs palitasszi, hogy üvölcsön annak felkiabáljon. De igen, ezeken a monoton hangokon ezeken viszonylag hamar beállsz.
1: Neked akkor tudod, mi kellene a kalambóból? És ez egy nagyon jó TikTok trend is lehetne. Na most megint adjuk itt a jó ötleteket, hogy úgy összevágni a kalambókat, hogy... a gyilkosság és a végeredmény. Tehát a kettő közötti rész azt teljesen elhagynánk, és akkor az egészet összefoglalni egy fél percbe.
2: Hát végül is mindig tudom, hogy ki a gyilkos, mert azzal indul. Hogyha kalambó ezt hogy deríti ki? Hát a számomra ilyen 40 éve rejtély, mert gyerekkoromban is néztem, de már hogy semmi.
1: Engem csak az érdekel mindig, hogy az a ballonkapát, az ki van most van néha.
2: Igen.
1: Na van még egyébként.
2: És mi az utolsó szabály?
1: A nulla pedig az ébresztő elhalasztásának tilalma.
2: Ja, hogy ne kapcsoljam ki az ébresztőt, hanem hétvégén is pittyegjem?
1: Lehet. Uh-huh. Azért, hogy a rendszeresség megvegyen. Na.
2: Nem, azt azért nem. Nem, mint hogyha nem. Most is felkeltem 5 óra 53-kor, mert 6-kor szoktam egyébként kelni, még mielőtt a pittyegő pittyeget volna.
1: De az a legjobb, hogyha magadtól ébredsz.
2: Jobb hát egyébként, mert most már, jó, ahogy kell fel a vagy nap, és nem húzom le teljesen a redőnyt, hogy jöjjön be egy kis fény, és akkor így tényleg olyan természetesebbnek.
1: Na, akkor te megaludtad a 7 órát, meg. Én 2 óra mínuszban vagyok, úgyhogy a műsoridő hátralevő részében csak zene lesz.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Előzetesben marad Juhász Péter Pál és élettársa. Varga Mihály szerint még korai lenne új kamatcsökkentés, rászáll a fogyasztóvédelem a légitársaságokra. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Előzetes letartóztatásban marad Juhász Péter Pál és az élettársa, erről döntött a bíróság. Az ügy a Szőlő utcai gyermekotthonhoz kapcsolódik, ahol korábban súlyos visszaélések gyanúja miatt indult eljárás. A lap szerint a bíróság azért hosszabbította meg a kényszerintézkedést, mert továbbra is fennáll a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás befolyásolásának veszélye. Juhász Péter Pál neve az elmúlt időszakban többször is előkerült a gyermekvédelmi botrány kapcsán. Az ügyben a nyomozás továbbra is tart. Nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így továbbra is 6,25% marad az irányadó kamat. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, bár látnak kedvező gazdasági folyamatokat, még túl sok a bizonytalanság ahhoz, hogy újabb kamatvágásról döntsenek. Szerinte javultak az inflációs kilátások és csökkent az országkockázat is, ugyanakkor a magas energiaárak és a nemzetközi pénzpiaci folyamatok továbbra is kockázatot jelentenek. Varga Mihály arról is beszélt, hogy a tanács két lehetőséget mérlegelt, és voltak olyan tagok, akik más döntést támogattak volna. A jegybank februárban másfél év után először csökkentett kamatot, akkor 0,4 százalékponttal vitték le az alapkamatot. Ismét kiemelten ellenőrzi a légitársaságokat a fogyasztóvédelem. A vizsgálatok középpontjában a járatkésések, a járattörlések és a panasz kezelés állnak. A hatóság a légitársaságok honlapját, ügyfélszolgálatait és árfeltüntetési gyakorlatát is ellenőrzi próbavásárlásokkal együtt. Tavaly több mint 90 millió forint bírságot szabtak ki, miközben az utasok több mint 15 millió forintnyi kártalanításhoz jutottak. A legtöbb panasz a 3 óránál hosszabb késések és az elmaradt kártérítések miatt érkezett. A fogyasztóvédelem arra figyelmeztet, hogy késés vagy járattörlés esetén érdemes megőrizni a nyugtákat, mert bizonyos esetekben több 100 eurós kártalanítás is járhat az utasoknak. Májustól már nem lehet hideg élelmiszert vásárolni szép kártyával, így ha a kormány ezt a lehetőséget biztosítani akarja, a tervezett nyugdíjas változatnál újra módosítani kell a szabályokat. A tervek szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb támogatást kapnának, havi 250 ezer forint alatt több mint 16 ezer forint, 500 000 forintig pedig több mint 8 ezer forint járna havonta. Az ennél magasabb nyugdíjjal rendelkezők nem kapnának juttatást. A szép kártyát jelenleg főként vendéglátásra, szállásra és szabadidős szolgáltatásokra lehet használni. Korábban átmenetileg élelmiszer vásárlásra is alkalmas volt, de ez április végén megszűnt. Szakértők szerint inkább az élelmiszer vásárlás jelentene valódi segítséget.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben növekszik a pollen terhelés, a melegedés hatására fokozatosan emelkedik. A gyors délelőtti melegedés miatt fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, szédülés egyaránt előfordulhat. A maximumok 23-28 fok között alakulnak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
4: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
0: Zenei összeállítást hallgatok.

0: Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: utalás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. Ez a Sunshine FM.
1: Aki jó zene.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Shine FM.
1: A térség ritmusa.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de megbosszulja magát. Nekem az a cél.